azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Ajánlatom lenne. Mondjunk mindannyian csütörtöket. Ha sikerül, akkor kimondtuk. Ha nem sikerül, akkor meg csütörtöket mondtunk. Úgyhogy így is úgy is eljutunk a célhoz. A Wecker startjánál vagyunk, még messze még a cél, de ahhoz, hogy sikeres útunk legyen, a jó kívánság nem változott. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas. És ébresztő daluk Halloween-es. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Touch in the Night énekelt a Silent Circle. 9 perccel járunk 6 óra után, csütörtök van, tehát augusztus 20-a Szent István napja. Igazából több ünnep is egybetevődik ezen a napon azok számára, akik hát többnyire ezen a nyelven gondolkodnak, ez az anyanyelvük. Magyarok kimondva, igen, talpra magyar, jó. Szóval ma van a Magyar Köztársaság állami ünnepe. Államalapító Szent István ünnepe és az új kenyér napja. Elég sok, sőt mondhatni nagyon sok szokás, hagyomány kötődik még ezen kívül ehhez a naphoz. Például ezen a napon befejeződik a cséplés, és az új búzából megsütik az első kenyeret. Arató felvonulásokat tartanak, népviseletbe öltözve aratókoszorút és nemzeti színű szallaggal átkötött kenyeret visznek a templomba. Régi hagyománya a Szent István napi körmenet, ahol a Szent jobbot viszik a menet élén. És nem utolsó sorban, a magyarok számára ez hivatalos munkaszüneti nap. Az anyaországban nyilván. Nem is tudom, hogy volt egy szándék vagy próbálkozás, hogy mi nálunk ebben az országban is azok számára, akik számára tényleg jelent valamit az az ünnep, számukra hivatalos munkaszüneti nap legyen. Nem tudom. Amit tudok, hogy nem az ebben a pillanatban. Bár mondjuk kivételek vannak, például ha valaki ügyeket akar elintézni a polgármesteri hivatalban, ami végül is romániai állami intézmény, ott a mai napon hivatalos munkaszüneti nap van. Elég furcsa, tehát nehogy ebben valaki belekössön. Mi megértjük, oké, nincs semmi gond. Szívesebben ülünk mi is otthon, de kicsit talán még irigykedünk is rájuk, hogy na, ne, román állami intézmény augusztus 20-án munkaszüneti napot tart Szent István miatt. Azért nem semmi ez. Nem tudjuk mi ezt megcsinálni. Nem valószínű, hogy jó lenne. Ha majd tényleg sikerül valakinek elérni, hogy magyarok számos, akkor ledolgozzuk majd valamikor, bár mondjuk állami intézményekben ez a majd máskor ledolgozzuk. Ez úgy elméletben működik, gyakorlatban nem nagyon láttam. Max annyira, hogyha tegyük fel 10 állami alkalmazott szünetel, mondjuk a mai napon, mert hát és majd nem 10 fogja ledolgozni azt a napot, hanem helyettük egy. De az keményen. Na, ez így szokott úgy általában lenni. Ezért nézzük ferde szemmel azoknál, akik állambácsinál dolgoznak. Tisztelet a kivételnek. Hadd szeresselek! Hogy egy kis pozitívum is kerüljön így a csütörtöki reggelbe. Ez a The Buzz együttes. Let me love you. Jó reggelt! Yeah.

Ha magyarosítani szeretnénk a nevét, akkor Rázó Pistának hívnánk. Shaken Stevens. Ő is István, úgyhogy Isten éltesse őt is. Cry just a little bit. 6 óra után járunk 18 perccel. Jól jegyezzük meg ma, milyen lesz az időjárás. Mondom is, hogy milyen. Zavartalan napsütés. Szinte egy felhő sem az égen.

32 Celsius fokos csúcsérték valamikor a délutáni órákban. Elvileg, ha nagyon szigorúak lennénk, akkor azt kéne mondjuk, hogy október 1-én is pont ugyanilyen időnk kellene, hogy legyen. Sok napsütés, kevés felhő, 30 fok felett. Október 1-én. Ahogy miért? A válasz egyszerű. Szent István napja, vagy István napja, vagy augusztus 20-a, úgy tetszik, 40-es nap. Vagyis 40 napig lesz olyan az idő, mint ezen a napon. Hát, nem tudom. Nem hiszem. Bármennyire is csak iránymutatóként vennénk ezt a dolgot így alapul. Nem nagyon. Jó, péntek szombat az valóban felhő nélküli sok napsütéssel 30 Celsius fok fölötti csúcsértékkel 34 is lesz. Péntekre és szombatra is ennyit prognosztizálnak így frissítve. Viszont vasárnaptól visszaesik a hőmérséklet és változékonyá válik az idő. Tehát ott már 30 fok se jön össze. 29 vasárnapra, 28 hétfőre, 27 kedre, 23 mindössze jövő héten szerdára, és az eső is bezavarhat már vasárnappal kezdődően. Tehát akkor hol is van ez a 40-es nap? És ha még többé-kevésbé ilyen maradna az idő 40 napig, nem ezt a kánikulát kell alapul venni, hanem többnyire száraz, október 1-ig vagy szeptember végéig. A mai nap prognózisa szerint, a népi megfigyelés szerint kevés eső, többnyire napsütéses, száraz időre van kilátás, és fázni se nagyon fogunk. Én így közelíteném meg ezt a témát. A hallgatókat meg úgy közelíteném meg, hogy ha dalra nem fakadnék, én nem énekelném, de mondanám nekik azt, amit ebben a dalban elmondanak, kiénekelnek. A repülőkről van szó, Geszti Péterékről. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Valamikor a 80-as évek közepén jött ki ezzel a dallal Nick Kershaw. Gigi D'Agostino volt az, az egyik a sok közül, aki feldolgozást készített ebből a, hát immár több mint 40 éves dalból. 6 óra után járunk, 29 perccel, csütörtök van, augusztus 20-a, ünnepnap, bárhogy is nézzük, hivatalos vagy sem, de ünnepnap, úgy kicsit bele is gondoltam, hogy azért kell kurázsi hozzá, hogy egy hivatalos román állami intézmény mai napra munkaszüneti napot hirdessen alkalmazottai számára. Kell kurázsi hozzá, legyünk őszinték, megmerték ezt lépni. Itt udvarhelyen úgy még belefér. Nem tudom, most így Sós Zoltán polgármester Marosvásárhelyen a polgármester hivatalban a mai napra hivatalos munkaszüneti napot hirdet neki. Hát annak lenne vízhangja. Azért, na, de, sőt, talán még Csíkszeredában is. Tudjuk jól, hogy van egy bizonyos réteg, amely érzékeny az ilyesmire. Azért még Gálf idejére, ha visszamegyünk, büntették már meg a várost, mert március 15-ére magyar nemzeti lobogóval díszítette fel a város, szóval még itt udvarra is, hát akkor nem tudtunk úgy elbújni. Lehet, hogy most, hogy annyira nem figyelnek, hogy jó, hagy ünnepeljenek, csak hát vannak azok, akik szeretnek olajat önteni a tűzre, és látnak egy pici lángocskát. Na, csináljunk ebből egy tűzvészt, hadd legyen, mint csámcsogni a Facebookon. Szóval kell kurázsi ahhoz. És ha már ennyire szépnek ígérkezik az idő, a mai napra, sőt forrónak, melegnek, 32 Celsius fok, az nem kevés. Estére azonban ilyenkor, amikor nappal kálnikuna van, a nyári esték azok úgy kellemesek. Egyszer a pólóban el lehet indulni, akár este 10-11-kor is. 6-kor, akkor még azért meleg lesz, de nem forróság, nem kibírhatatlan meleg. Márpedig a Szent István napi ünnepség ugye ma délután 6 órakor kezdődik a Jézus szíve kápolnánál, úgyhogy ehhez a rendezvényhez ez az időjárás véleményem szerint tökéletesen passzol.

Aurora és Sleeping Satellites, 6 óra 37 perc van. Szokták még mondani a mai napra, hogy amikor a cséplés befejeződött, akkor tartották réges-régen általában Magyarországon a dologvégző ünnepséget. És mint említettem, ezen a napon általában mindenütt már az új búzából őrölt lisztből sütötték az új kenyeret. És a bort, búzát, békességet, mint a kívánt bőség és a nyugat munka jelképét mondogatták, azóta kicsit elfelejtődött ez, és áttevődött az a jó kívánság szilveszterre. Bort, búzát, békességet. Mert hogy a következő évben is bort, legyen mivel kocintani, ünnepelni, legyen mit ünnepelni, búzát, a mindennapi betevő falatot, ami mindennapi kenyerünket, ugye, ami a fóházban is benne van, ahhoz búza kell bizony. Sőt, ez a kenyér, ez egy abszolút jelképes dolog, mi nálunk hogyan keresi kenyerét. Például a megélhetés, a mindennapi munkának a gyümölcse, az bizony a kenyér. Van mit aprítani a tejbe. Kenyeret. Hát jó, van, aki kalácsot, de... És békességet. Hát mondjuk abból van talán a legkevesebb manapság, békességből. Háborúban áll az egész világ. Sőt, mi magyarok háborúban állunk egymással. Tessék csak megnézni a közösségi médiában, mi megy végbe. Minimum két táborra vagyunk osztva, de akár többre is. Legyen már tényleg békesség. 6 óra után járunk 39 perccel. Köszöntjük az Istvánokat névnapjuk alkalmából, de e dal kedvéért köszöntjük a Zsófiákat is. Álvaro Soler, Sofia.

Érzem a szívverésed, Enrique Iglesias és Nicole Scherzinger. 6 óra 46 perc van. Hát szerintem nem nagyon találunk olyan együttest, amely tagjai között nem fordult volna meg az elmúlt években, évtizedekben, hogy nem volt alapítótag, vagy frontember, vagy mindenképpen valaki kiemelkedő, hogy a neve ne István legyen. Na jó, Steve-nek mondják, vagy Stefan-nek, de akkor is rengeteg van. Steve Perry, a Journey együttes klasszikus korszakának legendás énekese. Steve Winwood. Winwood Pisti, ha úgy tetszik. A Traffic, a Blind Faith, a Spencer Davis Groupnak az énekese, billentyűse. Steve Vai, Frank Zappa, David Lee Roth, a Whitesnake-nek a gitárosa, rendkívül sikeres szólókarrierrel. Steve Lukather, a Toto együttes gitárosa. Steve Howe, a Yes, az Asia tagja. Steve Morse, a Deep Purple-ből, vagy a Kansas-ből. Steve Hackett, a Genesis-ből. Steve Rothery, a Marillion alapító gitárosa. Steve Clark, a Def Leppard együttes klasszikus korszakának néhai gitárosa. Steve Lynch, az Autographból. Steve Hunter, Lou Reed, Alice Cooper és Peter Gabrielnek a legendás koncertgitárosa. Tehát hosszasan sorolhatnám. Iron Maiden. Steve, milyen Steve? Na, Steve Harris. Eszembe jutott. Steve Hackett, igen, a Genesisből. Amúgy Mike Rutherford is a Genesisből jön. Így összekötöttem a kettőt, hogy egy ilyen dallal tudjuk folytatni. The Living Years. Vagyis egy dal arról, amit elszalasztunk megtenni, amikor még valaki hozzánk közel álló, egy szülő például még él. És utána nyilván már később bánat, amikor rájövünk, hogy talán jobb lett volna több időt fordítani rá, többet elbeszélgetni vele, többet ápolni a kapcsolatot, csak egy adott pillanatban rádöbbenünk, hogy ez már késő. Amúgy erről szól ez a dal, ez az üzenete. Talán nem árt felhívni ma a szüleinket. Örüljünk, ha még életben vannak, szerencsések vagyunk akkor. Legalábbis az a korosztálya, mert úgy nagyjából velem úgy dekretesnek mondhatja magát például. 6 óra 49 perc van, jönnek hamarosan a hírek is, pontban 7-kor. Jó reggelt!

Bár csak elmondhattam volna neki, amíg még életben volt, idéztem a dalból, nyilván magyarra fordítva, The Living Years, Mike and the Mechanics, 6 perc választ el 7 órától, zárjuk lassacskán a Vekkere sóráját, eszembe jutottál Kollányi Zsuzsi, Lotfi Begi és Kova, őket halljuk most.

0: Ma tartják a Szent István napi ünnepséget. Sok a betöltetlen munkahely. Felkészülési meccset játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 26 ezer betöltetlen munkahelyet tartottak nyilván Romániában az idei második negyed évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 26.500 üres álláshely volt, 1.800-al kevesebb, mint az első negyed évben, és 4.900-al kevesebb, mint egy évvel korábban. A betöltetlen munkahelyek csaknem egy negyede a közszférában volt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban 2.700, a közigazgatásban 1.400, míg az oktatásban mintegy 1.000 üres álláshelyet regisztráltak. Megszűnhet a szociális ösztöndíjak folyósítása az iskolai vakációk idején. Az Oktatási Minisztérium közvitára bocsátott tervezete szerint a rászoruló diákok havi 300 lejes támogatását a jövőben csak a tanítási időszakban fizetnék. A minisztérium nem indokolta a változtatást, a tervezet pedig mindössze két héttel a tanévkezdés előtt jelent meg. A törvénytervezet augusztus 27-ig van közvitán, az észrevételeket az Oktatási Minisztériumhoz lehet eljuttatni. A jelenlegi összegek egyébként nem változnának, az érdemösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj 300, a kiskorú anyák iskolába való visszatérését támogató ösztöndíj pedig 700 lej maradna. Ma tartják a Szent István napi ünnepséget a Városháza és a Művelődési Központ szervezésében. Ez 18 órától kezdődik a Jézus kápolnánál, ahol fotókiállítást nyitanak meg, néptalénekesek lépnek fel. A városi buszjáratok közül 17 és 21 óra között a megszokott menetrend szerinti 4-es járattal lehet eljutni az ünnepségre. Az Urbana Transport közlése szerint a 2-es járat ebben az időben lekanyarodik a Jézus kápolnához, mielőtt a Cserehátra felérne, és visszafelé is könnyít a hazajutásban. Felkészülési találkozót játszik a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. Palatka Barna együttes a Bölények Ligájában szereplő Vidombák ellen játszik ma délután 6 órakor a sportcsarnokban, a találkozóra a belépés ingyenes. Megkezdődik a rájátszás az Európai Labdarúgó Kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében ma 20 órától a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában lép pályára, ugyanebben az időpontban a román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesét fogadja. A visszavágók egy hét múlva lesznek, a továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Újra nagyon meleg lesz térségünkben, az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint augusztus 20-a és 24-e között az ország nagy részén fokozódó hőségre kell számítani. Nappal kánikula és fokozott hőérzet várható, az éjszakák pedig helyenként trópusiak lesznek. Ma 10 órától holnap délelőttig sárga riasztás lesz érvényben, 35 fok körüli csúcshőmérsékletekkel. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lost Frequencies és Rise, 7 perccel járunk 7 óra után a Vekker, immár második órájában. Csütörtök van, csütörtöket mondunk, és a csütörtök már az a nap, amikor hajlamosak vagyunk arra, hogy a munkakerülésnél a lustaságot a fáradtságra kenjük. Amolyan kicsi péntek. Van, ahol ez bejön, de a legtöbb helyen még nem. Viszont munkanap vagy sem, augusztus 20-a minden magyar számára ünnepnap. Az államalapítás ünnepe. Szent István ünnepe. Úgyhogy egy picikét akár vissza is vehetünk most. Kicsit lecsendesedhetünk. A Vekker dala is egy picit visszavesz a ritmusból, de tudjuk jól, ébredni kell, csak egy kicsit finomabban. Jó reggelt!

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre talál.

0: És gyakori vizelési inger, Uraktív Forte, hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz, ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptourral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Használd ki a Lidlben a nyár kínálta változatosságot. Igazán megéri. A Lidlben a bőrös cson nélküli csirke comb 100 gramonként 2 lej 49 bani. A 350 grammos Pico Colténiai kolbász 10 lej 99 bani a Lidl Plusszal. És a 150 grammos Milbona szeletelt cheddar sajt 7 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. Igazán megéri.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ismerős dal, I Will Survive, diszkos láger is volt. Kicsit ezt átdolgozta, hát negyed évszázaddal ezelőtt Robbie Williams. 7 óra után járunk 22 perccel, fél 8 tájéken a szokás szerint lapszemlével jelentkezünk, addig elkönyvelhetjük, hogy csütörtöket mondunk, augusztus 20-át írunk, és hogyha visszafordíthatnám az időt, akkor személyesen gratulálnék Istvánnak az államalapításért, mivel azonban erre nincs lehetőség, maradok azokkal, akikről csak feltételezni tudom, hogy ők is képesek lettek volna erre. Tudok ilyet. Mondjuk most éppen nem kormányoznak, de tudok ilyet. Jó reggelt, napfény! Vagyis reggeli napfény. A Honeybee-től.

0: Witchhunter és Walking on Clouds. A felhőkön járunk, hát nem nagyon lesz erre lehetőségünk, és nem azért, mert a fizika egy makacs tudomány, és nem ad erre gyakorlatilag esélyt, hanem egyszerűen azért, mert nem nagyon lesz felhő, legalábbis felettünk. Na, mindegy. 7 óra 31 perckor lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából. Nézzük, hogy mi az, ami említést érdemel. Elbontották a beomlott épületrészt. Befejezték a Székelyudvarhelyi Tamás Járon gimnázium 2023. decemberében leomlott bentlakásának bontását. Az omlás következtében veszélyesé vált épületrész helye most már üres. A bontást ez év márciusában kezdték. A tulajdonos gyulafehérvári római katolikus érsekség kérésére a rendelkezésünkre bocsájtott bontási engedély értelmében a munkálat értéke 698 ezer lej. Na, hogy mi a folytatás? Na, elég rövid cikk, nem tudom, túl sok valószínűleg nem derült ki belőle, de akit érdekel, elolvashatja. Ismerős helyzet, kevesebb pénzből és épület nélkül kezdi az évadot a Csiki Játékszín. Ott is felújítás? Gyanítom, hogy igen, hogy a fotóról ítélve. Na, hát mi nálunk is egyelőre nem használható a művelődési ház felújítás miatt. Mi van? Véget érhet a like számlálás és a végtelenített görgetés? Ha, ez érdekes. Már most mérföldkőnek nevezett bírósági tárgyalás indult az Egyesült Államokban. Az államok 200 milliárd dolláros bírságot követ el a Facebookot, az Instagramot, a WhatsAppot és a Messengert birtokló Meta technológiai cég elleni perben, és ha keresetük nyer, az megváltoztathatja a közösségi média működését. Like számlálás? Mi lenne, hogyha beszüntetnék, hogy mindegy, mit raksz ki, ugyanannyit ér, mint a másiké, a tiéd kapott 2 lájkot, a másiké meg kapott 20 ezeret, mindegy, ez úgysem fog látszani a jövőben. Így ezt elképzelni? Érdekes. TV-műsor jó, rendben van, a műhely melléklettel jelentkezik még a mai napon. Na, hát erről is, még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.
1: Lassan nevezem, hogy kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély.

Heaven Sent Love Is, 7 óra 39 perc van, csütörtök augusztus 20-a, 130 évet ünnepel a mai napon a tárcsázós telefon, mert hogy ezen a napon szabadalmaztatták még 1896-ban. Bár nem tudom, mindjárt elgondolkodtam, hogy mindenki tudja vajon, hogy milyen az a tárcsázós telefon? Nyilván az idősebbek még emlékeznek rá, hiszen az első telefonok, na jó, az első telefonok azok még nem voltak tárcsával, egyszerűen csak felvetted a kagylót, na, nem is kagyló volt, hogy ilyen kicsit tölcsér, amit a fülethez tartottál, és akkor a telefonkészülőken volt egy másik mikrofon, azt meg a szádhoz, és akkor kapcsolták a központot, és azzal beszélgettél, és összekötöttek valakivel, akinek volt még telefonja. Aztán erre a készülékre rákerült a tárcsa, és akkor ugyanúgy a telefont, ami hát egy ilyen mikrofon, kicsi mikrofon állványhoz hasonlított, belebeszéltél, a kicsi tölcsért a fülethez tartottad, közben tárcsáztál az ujjaddal, és na. Aztán jöttek ezek az otthoni telefonok, hát mi ezt már úgy elkaptuk, tényleg tárcsa volt. És hogyha a szülők attól féltek, hogy telefon betyárkodsz, akkor egy kicsi lakatot tettek a tárcsának, az egyes számára, az volt az első lyuk rajta, a nullás volt az utolsó, és akkor nem tudtál tárcsázni, mert a kicsi lakatocska meggátolta, hogy a tárcsa körbe tudjon farogni. Na, ki az, aki emlékszik? Ki az, aki szembesült már ezzel? És akkor próbáltuk így a tónusgombbal formálni a számot. Elvileg lehetett, én nem próbáltam ezt, de állítólag tudtál számot hívni a tónusgombnak a nyomogatásával, morzéztél rajta, kimorzéztad a telefonszámot, állítólag, nem tudom. Na de tényleg tárcsa volt, és akkor az egyik újítás, hát ez úgy már a 80-as években volt, amikor az a telefonkészülék nem tárcsával volt, hanem nyomógombok voltak rajta. 9, 10, mit tudom én. Hát nem tárcsázni kellett, hanem a gombokat nyomogatni. Wow, milyen modern! Fú! Igen, azért volt egy óriási előnye annak a telefonkészüléknek, a vezetékes telefonnak, függetlenül attól, hogy tárcsás volt vagy nyomógombos. Lehetett vele tenni egy olyan dolgot, amit a mai telefonokkal nem lehet. Ha feldühített valaki a vonal túlsó végén, dühödben rá tudtad csapni a kagylót. Tehát úgy ki... Nem hiszem, hogy hallotta a nagy csörömpölést, ahogy te lecsaptad a kagylót, mert nála megszakadt a vonal abban a pillanatban, de a te szempontodból ez egy olyan a gőz kieresztése, a feszültségnek a szabadon engedése. Rácsaptam a telefont, megérdemli, úgy kell neki. És akkor ez, másik oldalon erről semmit nem tudtak, de te azért úgy megnyugodtál, hogy igen, megmutattad neki. Na jó, most ennek a fordítottja jön, vedd már fel! Hallod-e? Vedd már fel! Szoktuk mondogatni. Pick up the phone. Énekli Effer David.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai paradicsom kilója 4 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka kilója 2 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

Nem tudom, van-e még egy olyan együttes, amely ennyire sikeresen tudta a klasszikus reggaet a poppal ötvözni, és kialakított, bár nem egy egyedi stílus, amit a UB40 letett az asztalra, mégis sikerült a saját, nem is tudom, saját stílusukhoz igazítani, és nem tették rosszul. 8 perc választ el 8 órától, tehát lassacskán újabb órát zárunk a Vekkerből, immár a másodikat is. Mi lenne, ha bejátszanánk egy 50 éves dalt? Ugye ezt 2026-ban megtehetjük annélkül, hogy ez ciki lenne. Azért gondoljunk bele, vagy legalábbis én bele tudok gondolni, hogy ha a szüleim korszakát nézzük, ugye akkoriban a Elvis, meg a Beatles folyt ki a csövön, az volt a divat, az volt az aktuális sláger, 60-as évekre gondolok, hogyha akkor játszottak volna be fél évszázados dalokat a rádióban, mondjuk 65-ben, vegyük a Beatles csúcskorszakát, menjünk vissza 50 évet, de jó ég. Tehát olyan dalokat játszottak volna, apámék olyan dalokat hallhattak volna a rádióban, ami 1910 körül jelent meg, ha nem tudom, mi lehetett az, keringő, vagy jazz, foxtrot, franc tudja. Tehát amikor Elvis volt a csúcson, vagy a Beatles, akkor nem nagyon lehetett kereskedelmi rádióban 50 éves dalokat bejátszani. Szerencsére azok a dalok, amelyek a 70-es, 80-as években jelentek meg, láttak napvilágot, ügyesen tudtak megöregedni, úgyhogy meg is tartották értéküket, stílusukat. És bár nem azt mondom, hogy most itt a 70-es évek zenéjével itt aratunk babérokat, de nem ciki bejátszani egy ilyen dalt, sőt, ezt kimondottan élvezetes a Afrik Simone egyslágeres előadó 75-ös dalát. Ez, ha valakinek akkor belemászott a fülébe, azóta is ott van. Hafanana! Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Ma tartják a Szent István napi ünnepséget. Sok a betöltetlen munkahely. Felkészülési meccset játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 26 ezer betöltetlen munkahelyet tartottak nyilván Romániában az idei második negyed évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 26.500 üres álláshely volt, 1.800-al kevesebb, mint az első negyed évben, és 4.900-al kevesebb, mint egy évvel korábban. A betöltetlen munkahelyek csaknem egy negyede a közszférában volt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban 2.700, a közigazgatásban 1.400, míg az oktatásban mintegy 1.000 üres álláshelyet regisztráltak. Megszűnhet a szociális ösztöndíjak folyósítása az iskolai vakációk idején. Az Oktatási Minisztérium közvitára bocsátott tervezete szerint a rászoruló diákok havi 300 lejes támogatását a jövőben csak a tanítási időszakban fizetnék. A minisztérium nem indokolta a változtatást, a tervezet pedig mindössze két héttel a tanévkezdés előtt jelent meg. A törvénytervezet augusztus 27-ig van közvitán, az észrevételeket az Oktatási Minisztériumhoz lehet eljuttatni. A jelenlegi összegek egyébként nem változnának, az érdemösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj 300, a kiskorú anyák iskolába való visszatérését támogató ösztöndíj pedig 700 lej maradna. Ma tartják a Szent István napi ünnepséget a Városháza és a Művelődési Központ szervezésében. Ez 18 órától kezdődik a Jézus kápolnánál, ahol fotókiállítást nyitanak meg, néptalénekesek lépnek fel. A városi buszjáratok közül 17 és 21 óra között a megszokott menetrend szerinti 4-es járattal lehet eljutni az ünnepségre. Az Urbana Transport közlése szerint a 2-es járat ebben az időben lekanyarodik a Jézus kápolnához, mielőtt a Cserehátra felérne, és visszafelé is könnyít a hazajutásban. Felkészülési találkozót játszik a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. Palatka Barna együttes a Bölények Ligájában szereplő Vidombák ellen játszik ma délután 6 órakor a sportcsarnokban, a találkozóra a belépés ingyenes. Megkezdődik a rájátszás az Európai Labdarúgó Kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében ma 20 órától a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában lép pályára, ugyanebben az időpontban a román bajnok Krajovai Universitatia az örmény Ararat Arménia együttesét fogadja. A visszavágók egy hét múlva lesznek, a továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Újra nagyon meleg lesz térségünkben, az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint augusztus 20-a és 24-e között az ország nagy részén fokozódó hőségre kell számítani. Nappal kánikula és fokozott hőérzet várható, az éjszakák pedig helyenként trópusiak lesznek. Ma 10 órától holnap délelőttig sárga riasztás lesz érvényben 35 fok körüli csúcshőmérsékletekkel. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Switch Disco és React, 8 perccel járunk 8 óra után, már a Wecker harmadik órájában visszatér a nyár. Azaz igazi augusztusi nyár. A forróság. Vagy a hőhullám, ahogy a meteorológusok mondják, és figyelmeztetnek is. És 2 óra múlva, vagyis ma délelőtt 10 órától érvénybe is lép a sárga riasztás, amely holnapig, ugyancsak délelőtt 10 óráig lesz érvényben. Az ország nagy részén fokozódó hőségre kell számítani, ugyanis a nappali kánikula és a fokozott hőérzet ott lesz velünk. Az éjszakák is helyenként trópusiak lesznek 20-23 Celsius fokos minimumokkal, ami pedig a maximumokat illeti, akár 35 Celsius fok is lehetséges. Gyorsan lecsekkolom, hogy mi nálunk, mi a helyzet, mi várható. Említettem már, de azért nem akarok így emlékezetből esetleg hibás adatot mondani. 32 Celsius fok a mai napra, holnapra és holnap utánra pedig akár 34 Celsius fokos csúcsérték is lehetséges. A vasárnap, a hétfő, a kedd és aztán főleg a szerda az már jóval alacsonyabb a maximumokat hoz. 29-at vasárnap, 28-at hétfő, 27-et kedd és mindössze 23-at jövő hét szerda. Ráadásul vasárnaptól az idő is változékonyá válik és akár csapadékra is számíthatunk. De addig elolvadhatunk, ha nem vigyázunk magunkra, úgyhogy csak óvatosan a forrósággal.

0: like music.
1: Sztár reklám. Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvassas be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a 400 g-os Sunday Digestive Kekszre 5 lej 49 baniért a Lidl Plusszal, a 0,75 literes Tuborg világos sörre 4 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a hazai mosott fehér burgonyára 3 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskola kezdés

0: megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenesnapok, három nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Yellow Mellow, it's music! 8 óra 24 perc van, augusztus 20-a, Alaszka felfedezésének a napja. Ez sem ma történt, vagy tegnap. Még 1741-ben, és a felfedező neve ott van, ott maradt. Vita Jonas Beringről van szó, és a felfedező nevét most pont az a szoros viseli, amely elválasztja a két kontinenst, Észak-Amerikát Ázsiától. Igazából nem tudom, a 4 kilométer, mivel van két sziget a szoros közepén, az egyik ugye Ázsiához tartozik, a másik Észak-Amerikához, és a két sziget között valami 4 kilométer különbség van. Tehát ilyen távol van Amerika Ázsiától. Meglehetősen fura, de az a szoros, amelyben ez a két sziget található, és amely elválasztja egyébként a két kontinens, a felfedezője, Alaszka felfedezőjének a nevét viseli. Vita Jonas Bering. Születésnaposan lépünk tovább. A mai napon 53 évet? Igen, 53 évet ünnepel Nagy Ádám, a Roy és Ádám duó egyik fele. 2005-ös dalukkal folytatjuk, amely akár kötődhet is a mai naphoz, Szent István napjához. Az otthon itt van.

Clear Bandit és Zara Larsson Symphony. Augusztus 20-a van. Hivatalos ünnep Magyarországon. Nem volt ez ott sem mindig így. 1991-től augusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe. Ahogy mondják, ugye államalapító Szent István ünnepe. Na de mit tudunk István királyról, azon kívül, amit ugye, hát szerencsére ugye 80-as években született egy rockopera, amelynek köszönhetően úgy nagyjából szinte mindenki tud valamit Szent Istvánról. Nem biztos, hogy a legfontosabbat, de nem cseng ismeretlenül ez a név. Nos, ha esetleg valaki utána néz a történelem könyvekben, akkor ennél többet is megtudhat. Például az, hogy 969 és 1038 között élt, 69 évet. Első magyar király Géza fejedelem és Sarolt fia volt. Atya halála után 997-ben lett fejedelem, és a kereszténység felvételével Magyarországot európai állammá tette. Hát óriási kompromisszum volt ez. Nem tudom, a történészek mennyit vitáznak manapság arról, hogyha ne talán ezt nem teszi meg, akkor Magyarország vajon ma még létezne így ebben a formában? Na jó kérdés. 1000 végén koronázták királyá uralmát, fegyverrel kellett megvédenie. Leverte Koppányt, Ajtont és Gyulát, és ezután megkezdte az állam és az egyház szervezését. Az országot megyékre osztotta, és 10 püspökséget, illetve érsekséget alapított. Feleségétől, Gizella bajor hercegnőtől 5 gyermeke született, akik közül csak Imre érte meg a nagykorúságot, de egy vadászaton ő is meghalt, így István húgának fiát, Pétert jelölte örököséül, miután az utódlásból kizárt unokatestvére Vazul merényletet kísérlet meg ellene. István megtorlásról megvakítatta, fiait pedig száműzte. Halála után Péter követte a trónon. Most olyan 40 hány évvel a halála után 1083-ban avatták szenté. És ma őre emlékezünk. Államalapító Szent Istvánra.

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

0: elszítom.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Használd ki a Lidlben a nyár kínálta változatosságot. Igazán megéri. A Lidlben a bőrös cson nélküli csirke comb 100 gramonként 2 lej 49 bani, a 350 grammos Pico Colténiai kolbász 10 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a 150 grammos Milbona szeletelt cheddar sajt 7 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl, igazán megéri.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
4: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
3: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
4: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Ma tartják a Szent István napi ünnepséget. Sok a betöltetlen munkahely. Felkészülési meccset játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Több mint 26 ezer betöltetlen munkahelyet tartottak nyilván Romániában az idei második negyedévben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 26.500 üres álláshely volt, 1.800-al kevesebb, mint az első negyed évben, és 4.900-al kevesebb, mint egy évvel korábban. A betöltetlen munkahelyek csaknem egy negyede a közszférában volt. Az egészségügyben és a szociális ellátásban 2.700, a közigazgatásban 1.400, míg az oktatásban mintegy 1.000 üres álláshelyet regisztráltak. Megszűnhet a szociális ösztöndíjak folyósítása az iskolai vakációk idején. Az Oktatási Minisztérium közvitára bocsátott tervezete szerint a rászoruló diákok havi 300 lejes támogatását a jövőben csak a tanítási időszakban fizetnék. A minisztérium nem indokolta a változtatást, a tervezet pedig mindössze két héttel a tanítkezdés előtt jelent meg. A törvénytervezet augusztus 27-ig van közvitán, az észrevételeket az Oktatási Minisztériumhoz lehet eljuttatni. A jelenlegi összegek egyébként nem változnának, az érdemösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj 300, a kiskorú anyák iskolába való visszatérését támogató ösztöndíj pedig 700 lej maradna. Ma tartják a Szent István napi ünnepséget a Városháza és a Művelődési Központ szervezésében. Ez 18 órától kezdődik a Jézus kápolnánál, ahol fotókiállítást nyitanak meg, néptalénekesek lépnek fel. A városi buszjáratok közül 17 és 21 óra között a megszokott menetrend szerinti 4-es járattal lehet eljutni az ünnepségre. Az Urbana Transport közlése szerint a 2-es járat ebben az időben lekanyarodik a Jézus kápolnához, mielőtt a Cserehátra felérne, és visszafelé is könnyít a hazajutásban. Felkészülési találkozót játszik a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata. Palatka Barna együttes a Bölények Ligájában szereplő Vidombák ellen játszik ma délután 6 órakor a sportcsarnokban, a találkozóra a belépés ingyenes. Megkezdődik a rájátszás az európai labdarúgó kupákban a főtáblára kerülésért. Az Európa Liga selejtezőjében ma 20 órától a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában lép pályára, ugyanebben az időpontban a román bajnok Krajovai Universitátja az örmény Ararat Arménia együttesét fogadja. A visszavágók egy hét múlva lesznek, a továbbjutók az Európa Ligában, a kiesők a Konferencia Ligában játszanak majd. Újra nagyon meleg lesz térségünkben, az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint augusztus 20-a és 24-e között az ország nagy részén fokozódó hőségre kell számítani. Nappal kánikula és fokozott hőérzet várható, az éjszakák pedig helyenként trópusiak lesznek. Ma 10 órától holnap délelőttig sárga riasztás lesz érvényben, 35 fok körüli csúcshőmérsékletekkel. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvassasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a 400 g-os Sunday Digestive Kekszre 5 lej 49 baniért a Lidl Plusszal, a 0,75 literes Tuborg világos sörre 4 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a hazai mosott fehér burgonyára 3 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok. Fém szerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4 Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.

0: Van az a bizonyos évszak, hogy nyár. De évente egyszer többnyire. A nyárnak vannak estéi. Elég sok. Viszont vannak olyan nyári esték, amelyek eddig nem voltak, de most lesznek. Többnyire dióhéjban összefoglalva, ez lenne a mostani beszélgetés témája, de hogy pontosan miről is van szó, ezért van meghívott itt a rádió stúdiójában Sándor Dávid, az Agyagfalvi Emlékház vezetője, még új ebben a, ebben a tisztségben, de ezt majd ő el fogja mondani, hogy milyen. Ami a lényeg, és ami egyébként az apropóját adja ennek a beszélgetésnek, hogy új fejezet indul az Agyagfalvi Emlékház életében, mert hogy most a hétvégén, 21-22-én, vagyis pénteken és szombaton először rendezik meg a 48-as Nyári Esték nevű rendezvényt, amelynek nem titkolt célja, hogy ez a nyár nem csak az emlékezésről, hanem a találkozásokról és a közös élményekről is szóljon. Köszöntelek. Szia.
1: Szia. Köszöntök minden kedves hallgatót és minden kedves nézőt. Igen, ahogy elmondta Csaba, úgy ez lesz az első alkalom, hogy ez
0: tegezzük a... egymást, ugye?
1: Igen, igen, tegezzük.
0: Én vagyok az idősebb, akkor megtehetem.
1: Igen, köszönöm, hogy megengedted.
0: Na, eddig tegeztük egymást, de jó. A lényeg tehát akkor...
1: A lényeg tehát az, hogy holnap pénteken és szombaton megrendezésre kerül ez a 48-as nyári esték az Agyagfalvi Emlékháznál. Igazából ide egy teljesen kötetlen programot képzeltünk el, ahogy a nevében is benne van. Egy ilyen kellemes nyári estéket akarunk, ami tipikusan az, amit elképzel ez alatt az ember, hogy leül napsütésben, vagy akár naplementében, és jól érzi magát.
0: Jó társaságban. Esetleg egy jó pohár borral.
1: Igen, ez természetesen a nagy melegben biztosan nagyon jól fog esni, egy kis hűsítő.
0: De amíg eljutunk ide a rendezvényig, azért menjünk úgy végig sorjában. Ugye ott most van egy emlékház, az valakinek az álma volt, és a sors volt annyira kegyes, hogy megadta a lehetőséget, hogy még életében elkészül. Nincs már velünk, de hogyha az Agyagfalvi Emlékház szóba kerül, akkor megkerülhetetlen az ő neve.
1: Így van. Így van. Néhai Antal István volt az a megálmodójának az emlékháznak. Korábban 7 évvel ezelőtt, 2019-ben arra el is tudott készülni, ez az emlékházát is sikerült adni, és azóta ő vitte. Viszont voltak elképzelései, amiket mi most sikerült megvalósítsunk egy nagyon dinamikus csapattal. Rekordidő alatt elkészült, tehát ennek a csapatnak innen is szeretnék köszönetet mondani, mert hatalmas munkát beletettek, és ennek apropóján készül a mostani rendezvény, ez a 48-as nyári esték.
0: Mi ez a munka, amiről beszélsz?
1: Hát az emlékház körüli tér az teljesen megújult, kibővült, pihenőhelyekkel, lesz egy konténer kávéház hamarosan, és ide várjuk a kedves látogatókat, hogy tényleg tudjanak egy közösségi térben lenni. Nem csak az állandó látogatók, hanem a fiatalság, az, aki itt érdekel az, hogy mi történt itt Agyagfalván, és általánosságban, aki szeretne idejönni.
0: Tehát úgy, hogy ahogy külföldön is szokott lenni, hogy bármilyen látványossághoz mész el, ami történelmi, és nem tudom hány évszázada vagy évezrede van ott, de ha már ott vagy, akkor le is ülhetsz, és ha meleged van, iszol egy üdítőt, ha álmos vagy, iszol egy kávét, de leülsz, és egy kicsit megpihensz, valami ilyesmit. Nem tudom, nem láttam valami új akkor ezek szerint.
1: Igen, pontosan.
0: De ilyesmiről beszélünk.
1: Igen, pontosan ilyesmi. És a beltér is igazából megújult, fel tudtuk újítani a régi bútorzatot, a hangtechnikát, tehát minél legyen látogatóbarátabb ez az egész hely.
0: És a cél az, hogy a történelmi helyből legyen egy népszerű, akár turisztikai szempontból is egy fontos, ismert hely?
1: Hát
0: fontosnak fontos már most
1: fontosnak
0: is.
1: Fontosnak fontos már most is. Igen, az a cél ezzel az egésszel, hogy a Agyagfalva, mint olyan, korábban már rengetegszer volt a székely nemzetgyűléseknek a helye, és ennek apropóján ugye az 1848-as forradalomkor is egy hatalmas nemzetgyűlés jött itt össze, aminek a célja az volt,

0: hogy a 48-as harcokat békésen lezárjuk, és Erdélyben béke legyen. Ezt a gondolatot szeretnénk továbbvinni. Legyen egy gyülekezőhely, legyen, ahova az emberek közösségként oda tudnak jönni, és építeni ezt a közösséget.
1: Székelyeknek ez kötelező lenne, szerintem úgy alapból, hivatalból, ahogy szokták mondani. És te vezeted az emlékházat most jelen pillanatban, hát nem is olyan rég, ugye?
0: Nem is olyan rég, nincsen másfél hónapja, hogy itt tevékenykedem. Egy nagyon-nagyon pörgős időszakon vagyunk túl, tényleg azt kell mondjam, hogy soha nem hittem, hogy egy ilyen helyen fogok dolgozni, de nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon sok kihívást jelent, ami tényleg fejlődést eredményez.
1: Neked ehhez kötődik a végzettséged is valahol.
0: Így van, igen, én történelmet végeztem, jelenleg is mester is hallgató vagy a kulturális örökségvédelem szakon, tehát nagyon kapcsolódik.
1: Akár oktathatnál is, tehát lehetnél törci tanár?
0: Igen, a végzettségem az megvan hozzá.
1: De nem, inkább nem.
0: Most egyelőre az még jegelve van, tehát nem látom rá az esélyt egy jó ideig.
1: Hogyha valahova egy új vezetőt neveznek ki, az általában úgy szokott lenni, hogy ha valami jó volt addig, az úgy megmarad, de nincs olyan vezető, szerintem nincs olyan jó vezető, aki esetleg nem jön saját ötletekkel, hogy ez jó, de lehetne még jobban, vagy behozni valami újdonságokat. Feltételezem, hogy te is ilyen tervekkel, álmokkal, ötletekkel jöttél, hogy elfoglald ezt a tisztséget.
0: Így van, így van. Hát az én elképzelésem, hogy ide életet kell bevonzani. Tehát iskolásokat elsősorban, majd mindenféle turista csoportokat felvenni a kapcsolatot a turisztikai vezetőkkel, hogy hozzák ide kitervezni akár egy ilyen körutat, aminek az egyik megállója a Gyakfalva. Ugye ezért is lesz jó, hogyha itt elkészül a konténer kávéház, hiszen akkor le tudnak ülni, nem csak az, hogy végigjárják az emlékházat, hanem meg tudnak inni valamit, és így tovább haladva. Hiszen ugye egy olyan útvonalról beszélünk, ami akár most vegyük például a Szejkétől Segesvárig, teli van a látványosságokkal.
1: És akkor ezt néha adják ki, lehetne mondani. Jó, nyilván ennek a rendezvénynek is az egyik célja, hogy népszerűsítse, tudassa, hogyha egyáltalán ez még szükséges, hogy ott bizony van egy emlékház, amelyet nem kéne kihagyni. Így hát akkor picit lezserebbet, kötetlenebb dolgot találtatok ki. Nyilván nem újdonság egy ilyesmi, ott viszont igen, premiernek számít. Honnan jött, te hoztad az ötletet, vagy már korábban csak felkaroltad egy már létező
0: Az ötlet az adott volt, és maga a szervezése, az elképzelése egy bizonyos ponton volt az én ötletem, de igazából nem egyedül terveztem egyáltalán, hiszen van ez az alapítvány, aminek a karjaiban van ez az egész emlékház, és ott a vezetőséggel karöltve találtuk ki, hogy hogyan is nézzen ki ez. Ők adták az irányt, és én igyekeztem a kivitelezést folytatni.
1: Ugye, megnézzük ezeket a múzeumokat, emlékházakat, akkor lehet, hogy ez sztereotípia, de van egy olyan, hogy ott bemegy az ember, csendben kell lenni, esetleg nem is akár, hogy kell öltözni, külföldről tudjuk, akárhova nem engednek be, akármilyen öltözékben, de nem ez a fontos, hanem van egy ilyen elképzelésünk, hogy az mint egy szent hely lenne. Lehet még szent hely, tehát nincs ezzel semmi probléma, de lehet, hogy a mai generáció, hogyha őket szeretnétek bevonzani, kicsit lazítani kell a korlátokon, annélkül, hogy megszentségtelenítenénk azt a helyet, hanem adni neki egy más formát is, ahol az ember nem érzi idegenül magát, nem feszeng, hanem eljöttünk, hú de klassz, vagy ahogy mondják a fiatalok, de menő, vagy nem is tudom a mai szótár, milyen szót a fiatalok, milyen szót használnak arra, valami tetszik nekik, de elképzeltetek valami kötetlenebbet, és a 48-as nyári esték azt hiszem, hogy pont ezt próbálja kicsit így felszínre hozni.
0: Így van, pont erről lenne szó most a hétvégén, tehát az lenne az elképzelésünk, hogy ezeken a nyári estéken, holnap és holnap után az emberek megérkeznek, lesz ahova leülniük, lesz amit fogyasszanak, lesz élő zene, pénteken főleg.
1: Vegyük a programot.
0: Vegyük a programot.
1: Mind a két nap 5 órakor kezdődik, ha nem tévedek. Tehát péntek az holnap,
0: holnap,
1: ugye?
0: Igen.
1: És szombaton is.
0: Igen. Holnap 5 órától kinyílik az emlékház, ekkortól látogathatóvá válik este 8-ig, majd 6 órától lesz egy pohár köszöntő, és egy kedves udvarhelyi lányt felkértünk, hogy szavaljon egyet nekünk. Nagyon szép verssel készült, én ezt most nem lövöm le, viszont holnap, aki élőben eljön, az látni és hallani fogja.
1: Jó. Tovább.
0: Persze,
1: folytassuk. Beszéljük ki akkor.
0: Lesz egy rövid filmvetítés. Ez Aranyos Szék és Agyagfalva kapcsolatáról fog szólni, a Távolság Árvai címmel. Ez egy ilyen 25-26 perces kis rövidfilm, ezt is kint fogjuk vetíteni, szereztünk LED falat, hogy látszódjon a naplementében minden fényesen. Majd jön az agyagfalvi népzene együttes, akik aznap este felelni fognak a hangulatért.
1: Ez a pénteki program, ugye? De közben függetlenül attól, hogy zajlik egy program, azért ott zajlik az élet, tehát ez pontosan hogy is azonosítsuk be? Emlékház mögötti területen berendeztétek? Sátor, asztalok, székek, ami kell?
0: Így van. Még a berendezés az zajlik, de ami késik nem múlik, készen lesz, amire kezdődik a program.
1: Csak akkor aki akar, oda megy, leül, programpontok között még arra is lesz ideje, hogy váltson egy-két szót, ami hát egyre inkább értékes a mai rohanásban. A szia, hogy vagy, jól és te, én is, szia. Nagyjából ennyire futja az időmből így a hétköznapi rohanásban. Ez meg pont annak az ellenkezője legyen, hogy ezeket a gyors, szinte kötelező, reflexzerű párbeszédeket kicsit vigyük át, hogy váltsunk két, álljunk le, üljünk le, élvezzük a műsort, ami van, és közben még váltsunk két normális szót azzal az emberrel, akit naponta látunk, de egyszerűen nem engedjük meg magunknak, hogy elbeszélgessünk. Erről is szó van.
0: Így van, tehát a napi rohanásból egy kicsi szünet legyen, és ezzel is közösséget tudunk építeni, és aki elmegy onnan, az érezze úgy, hogy én szeretnék meg visszajönni.
1: 5-kor kezdődik, a programpontok nyilván végesek, tehát nem tudom, most este 8-kor, 9-kor, 10-kor, valamikor a program úgymond, a konkrét program az véget ér, de éjfélig továbbra is lehet ott egymás társaságát élvezni. Vagy a remek estét, a nyári estét, és esetleg azt, amit a poharunkból szürcsülünk.
0: Így van. Pontosan 12-kor fog véget érni mindkét este a program, viszont egészen addig szabadon lehet bármit csinálni.
1: Jó, ez a péntek. Szombat?
0: Szombaton egy kicsit felbővítjük a kínálatot. 5 órától gondoltunk a kisebbekre, nekik levetítjük a legendáriumnak az első évadát, majd 6 órától kezdődik nekik egy ilyen foglalkozás sorozat. Gondoltunk rájuk, hogy legyen kézműves foglalkozás, társas játékok, arcfestés, minden, amit egy kisebb gyerek szeret csinálni, és a szülők közben tudnak nyugodtan beszélgetni, társalogni. 6 órától egyébként kezdődik egy borkós túra, ami teljesen ingyenes, viszont regisztrációhoz kötöttük, hogy a helyek száma
1: tudjátok,
0: az
1: igen, nagyjából
0: véges.
1: Hány emberre számít, mennyi bor kell hozzá,
0: igen.
1: Így is lehet mondani.
0: Így van, lejár a borkóstoló, és akkor este pedig egy nagyon érdekes programmal készültünk, ezt nagyon várom, hogy milyen lesz, hiszen jön a Székely Keresztúri Gitár Együttes, ilyen 15-16 fő, mindenki gitárral, mindenki előtt mikrofon, kivetítik a szöveget, és bevonják a közönséget,
1: ja,
0: tehát
1: ja.
0: Egy ilyen közös karaoke-esszerűség, ami szerintem nagyon jól el fog sülni, hiszen ilyen retro magyar slágereket fognak játszani.
1: Közben próbálok én is puskázni, ránézek a programba, hogy hagytunk ki valamit a szombati napból. Élőzene, ugye?
0: Élőzene, igen.
1: Élőzene, és ugyanúgy éjfélig.
0: Igen, éjfélig. Hát úgy lesz, hogy 10-ig lejár ez a gitár együttes, és onnantól következik egy DJ, aki tovább viszi a hangulatot, szintén a retro slágerek, retro vonallal.
1: Éjfélig terveztétek mind a két napon.
0: Így van.
1: De ha ez népszerűvé válik, és ha az emberek jól érzik magukat, akkor tudod, hogy van nehéz kitenni őket egy jó buliból, fennáll ennek is a veszélye. Nyilván, ha a program így van, és esetleg még engedi is, pont éjfélig van kérve, akkor tetszik, nem tetszik, akkor úgymond le kell zárni az eseményt, legalábbis a hivatalos részét, de akkor ez a jövőben, amennyiben ti ezt hagyományos rendezvénynek tervezitek, akkor lehet ezen módosítani?
0: Hát az idei tapasztalat az mindenképpen meghatározó lesz jövőre, tehát
1: nem csak egy évben gondolkodunk.
0: Hosszú távon gondolkodunk, tehát mindenképpen. Most ez az első ilyen a rendezvényünk, viszont többet tervezünk idővel. Ezek még szépen ki kell alakuljanak. A következő az biztos, hogy az október 16-18-ára megemlékező rendezvény lesz. Ez szerencsére hétvégére esik, szóval elég sok mindent ki lehet belőle hozni, úgy látom.
1: Visszhangok? Biztos, hogy füleltél, mert hogyha valamivel készülsz, azt úgy szeretnéd előre tudni, hogy na jó, lesznek, nem lesznek. A kérdés az mindig adódik, de próbálsz tapogatózni, mit mondanak az emberek, hogyan reagálnak. Van értelme, úgymond, mert hogyha valaki valamit csinál, ami amúgy egy jó dolog, de nem érdekli senkit, mondjuk, akkor azt mondja, hogy nem is érdemlik meg. Az agyakfalviak megérdemlik, de milyen, mik a vízhangok eddig?
0: Hát én igyekeztem úgy körbe tapogatózni, hogy korosztályonként, hogy az öcsém korosztály, az én korosztályom, az idősebb korosztály, hogy hogyan fogadnak egy ilyen ötletet akár, és amúgy nagyon jó a fogadtatás. Tehát ez a nyári estés terv, amit így most el is mondtam, hogy kötetlen le tudnak ülni, kicsit lazítani társaságban jó italok mellett, ez szerintem univerzális, és mindenkinek vonzó tud lenni.
1: Visszatérve az emlékházhoz, te, mint új vezető, menedzser, mert hogy a vezető, az igazgató, vagy bármilyen, bárminek is nevezzük, az egyben menedzser is kell legyen manapság. Ez így van. Biztos, hogy vannak hosszú távú terveid, talán álmaid, amiket szeretnél megvalósítani, mert úgy látod, hogy annak helye van ott a Gyakfalván az emlékházban. Vannak ilyenek?
0: Még nagyon kirajzolódóban van, ezt azért el kell mondanom, tehát most az elmúlt másfél hónapot lefette ez a felújítás és a szervezkedés, tehát mindenképpen azt szeretném, hogy itt legyenek emberek, tehát tényleg jöjjenek be a csoportok, és lássa minél több ember. Tehát ne legyen az, hogy egy idő után akár automatizálódjon ez, hogy ők akarnak jönni, mert én úgy terveztem el, hogy most egyelőre hívjuk személyesen, felkeressük az iskolai igazgatókat, hogy jöjjenek a diákok zöld héten, akár koszorúzni, mindenféleképpen, tehát az én tervem ezzel az, mert ugye nagyon-nagyon nehéz megfogni az embereket. Az én tervem az, hogy ez automatizálódjon valamennyire, és
1: magától érthetődő legyen azt, hogy oda
0: ide jönni kell.
1: Nyilván a Székelység számára egy abszolút különleges helyszín, de elég gyakran láttam én, főleg az októberi ünnepségeken, hogy az anyaországból is jönnek, illetve fontosnak tartják, nem feltétlenül csak politikusok, de úgy vélik, hogy ha már itt vagyunk udvarhelyen, adott esetben, akkor már menjünk már oda le, és nézzük meg aznak. Az anyaország szempontjából te mit érzékeltél eddig, vagy mi a véleményed? Mennyire tartják fontosnak, vagy ti mennyire akarjátok őket is bevonni?
0: Mindenképpen célcsoportunk az anyaországi látogató is, hiszen egyébként vannak pozitív tapasztalataim. Pont a pár napja jött be egy magyarországi történelemtanár, hogy ő szeretne hozni ide csoportokat, és hogy hanem milyen a felhozatás. Mondtam, hogy teljesen nyugodtan én körbevezettem, tehát lássuk, és mondtam, hogy mindenképpen pár jó szót szóljon, hiszen szívesen, és összefonódik. Tehát ez egy olyan pont a történelemben, amikor a székelység és a magyarság összefogott. Tehát egy az egyben a székelység az a forradalom oldalán, a magyarság oldalára állt.
1: Igen ám, de ahhoz, hogy megfogd főleg a fiatalságokat, akkor már a legvadonatúj technikai eszközöket kell bevetni, meg közösségi média, meg mit tudom én, TikTok, Insta, a Facebook az már régi nekik, az őskövület. Te fiatal vagy, tehát te azért, bár éppen említetted az öcsédet, hogy te már egy újabb, már van nálad fiatalabb generáció is, de intézményvezetőnek mindenképpen fiatal vagy, tehát te fel tudod fogni, hogy ha a mai fiatalságot szeretnénk odacsalni, akkor mire van szükség? Gondolom, hogy nem tudom, hogy van-e stratégiád, erre gyanítom, hogy igen.
0: Hát kialakulóban van mindenképpen. Hát igazából én azt tudom elmondani, hogy minél változatosabb kell a gyerekeknek, tehát onnantól, hogy van egy tanári diplomám, kicsit másképpen látom azt, hogy a gyerekeket hogy kell megfogni. És emiatt gondoltam arra, hogy tehát akár gyerektáborok keretein belül őket oda látogattatni, nyilván nem ott elszállásolni az udvaron, sátorban, mert az érdekesen nézhet ki, de mindenképpen legyen egy megálló, legyenek akár ilyen kötetlen töri órákat megtartva, hiszen van egy nagyon vagány konferencia termünk, ahol ez pont kiszolgál.
1: De amúgy maga az emlékház is, hogyha valamikor ezelőtt 20-30-40 éve valaki azt mondta, hogy emlékház, akkor bemenj, azt mondja, hogy lát valami régi butorokat, egy csomó port rajtuk. Hát manapság azért bárhova, akár múzeumban vagy emlékházba látogat az ember a világ bármely részén, hát ott bizony már a legújabb eszközökkel szembesül, mit tudom, akár VR szemüveg, vagy audio-videó, digitalizáció, filmek, videók, stb. Idegenvezető és fülhallgatóban, nem tudom, ezekből azért, ha nem is minden, azért van már jó néhány vadi új eszköz.
0: Igen, mi is készülünk ilyenekkel. Többek között vannak ezek a hologramok, amik így pörögnek, és akkor az animáció rajta tud beszélni. A nagy gyűlésnek az egyik személyiségét formáztuk meg ezzel, és a legendáriumosak vannak segítségünkre, és van egy ilyen nagy körtermünk, ahol egy ilyen ópuszta szerszerű körvetítést képzeltünk el, rendezve korhűen, és akkor ott lesz a mai napi nagy gyűlés, tehát oda be tud ülni az ember, és teljesen így néz körbe, úristen, ott vagyok Agyagfalván 1848-ban, körülöttem a 60 ezer székely, és hallgatjuk Gróf Mikó Imrét és a többieket. Tehát ez ami...
1: Megadja ezt az érzést amúgy?
0: Meg fogja adni.
1: Ja, az a tervek között szerepel.
0: Igen, ez most van készülőben.
1: Hát valószínűleg a legfiatabb generáció ezt érezni fogja. Nem, és nem csak.
0: És nem csak.
1: Jó, hát akkor így a beszélgetésünk végére azért ne menjünk el úgy, vagy ne zárjuk le a beszélgetést úgy, hogy azért ne említsük meg a beszélgetésünk fő témáját, az, hogy holnap és holnap után valami más lesz ott az Agyagfalvi emlékműnél és emlékháznál. Az emlékművet nem is említettük, azt hiszem, pedig az volt ott legelőször, és akkor ugye annak közelében jött az emlékház, most pedig az emlékház mellé ti készültök valami kötetlenebbel, valami lezserebbel, esetleg kellemes nyári hangulattal, amelynek nyilván az apropóját az Agyagfalván a történelmi jelentősége adja meg. Jó, akkor péntek-szombat, ugye?
0: Péntek-szombat, 5 óra.
1: Miért érdemes ott lenni? Mivel csalogassuk udvarhelyieket, bögözieket, fenyédieket, zetelekeket, nem számít, akárkit?
0: Távol a város zajától szerintem nagyon jót fog tenni ez az egész hangulat. Ez az egész, ahogy elképzeltük. Az este pont lejártunk, és beállítottuk a fényeket, tehát nagyon-nagyon... vonzó a szemnek ez az egész emlékház, ahogy most kinéz, így talán még sosem nézett ki.
1: Világítás is?
0: Igen, hangulatvilágítás.
1: Igen, meg lesz.
0: Végig.
1: Ráadásul az időjárás is azt hiszem tökéletes lesz.
0: Tökéletes, mindenképpen.
1: Rendben van, én akkor sok sikert kívánok, és hát akkor egy év múlva találkozunk, nagyjából ez idő tájt valamikor egy újabb beszélgetésre, hogy na jó, meg volt az első, nagyon jó volt, klassz volt, de már készülünk a másodikkal. Nyilván addig még sok víz fog lefújni a Tiszán, a Dunán annyira nem most ebben a pillanatban. De én sok sikert kívánok, és eredményes 48-as nyári estéket. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehettem.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai paradicsom kilója 4 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka kilója 2 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban 2 hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.

Wet Leg és Wet Dream 9 perc választ el 10 órától. Szent István ünnepén sem különböznek túlságosan a dolgok, legalábbis ami a műsorrendet illeti nálunk. 9 perc választ el 10 órától és 10 órakor ezúttal is a legfrissebb hírek érkeznek. Addig is folytatjuk Phil Collins-szal. Emlékszel-e? Do you remember?

0: A kormány dönt az ösztöndíjakról. Tüntettek Dominik Fritz mellett. Csoportkörbe jutott a Sepsiú SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, emiatt az ország 770 millió euró uniós forrástól eshet el. A tárgyalások továbbra is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közszféra bérkeretének jelentős emelése áll. Drágos Püszláru, európai beruházásokért felelős ügyvivő miniszter és Alexandru Nazari ügyvivő pénzügyminiszter szerdán hosszan egyeztetett az Európai Bizottság képviselőivel. A megbeszélések utáni Nikus Ordán államfő mára egyeztetésre hívta a volt koalíció vezetőit, Ilie Bolozsánt, Sorin Grindeanut, Dominik Fritzet és Kelemen Hunort. A találkozón várhatóan a brüsszeli tárgyalások eredményeiről és a törvénytervezet további sorsáról egyeztetnek. A közvita lezárása után dönt a kormány az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A 2027-es képességfelmérőt és érettségit már az új szabályok szerint szervezhetik meg, a minisztérium ugyanis a 2023-ban elfogadott oktatási törvény rendelkezéseit ülteti gyakorlatba. A szociális ösztöndíjak esetében a minisztérium azt javasolja, hogy a támogatást csak a tanítási hónapokra folyósítsák. A végleges döntést a közvita lezárását követően hozza meg a kormány. Bizalmi szavazással erősítette meg pártelnöki tisztségében Dominik Fritzet a Mentsétek meg Romániát Szövetség politikai bizottsága. Fritz ugyanakkor elveszítheti temesvári polgármesteri mandátumát, ha az új fedhetetlenségi törvény a parlament által elfogadott módosításokkal lép hatályba. Tegnap este Temesváron több százan tüntettek az Opera téren a törvénymódosítás ellen, és támogatásukról biztosították a polgármestert. Folytatódott a labdarúgó román kupa rájátszása, bejutott a csoportkörbe a Sepsiú SK. A Sepsi Szentgyörgyi csapat tegnap a Csészemész Latina vendégeként 2-0-ra győzött, a temesvári Poli 2-1-re legyőzte a Marosvásárhelyi AC-t, amely így kiesett. A kupasorozatból olyan élvonalbeli együttesek estek ki, mint a Galaciocélul vagy a Konstancai Fárul. Ma még két meccs van, 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára, 17:30-tól a Schellenbergi SK az FC Botosánt fogadja. Teltház várható a Jégkorong Szuperkupa meccsre, amelyet a brassói jégcsarnokban rendeznek. A brassói korona a gyergyói hokiklubbal csap össze szombaton este 17:30-tól, a belépők nagy részét tegnap és tegnap előtt felvásárolták, így a Szuperkupa döntőre minden bizonnyal minden ülőhely foglalt lesz. A brassói korona bejelentette, hogy a bérletek nem érvényesek erre a találkozóra. Újra nyári napsütéses, meleg idő várható egész nap, a felmelegedés fokozatos, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 30-31 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Valamikor Denzel bolondította meg, hát főleg a diszkóknak a közönségét ezzel a dallal, amit 2021-ben Danko is feldolgozott. 7 perccel járunk 10 óra után, ez már a Vekkernek az utolsó órája, 10 órakor pedig hőségriadó lépett érvénybe, 24 óráig lesz érvényben, de a hőség az azért ennél tovább fog tartani, úgyhogy lehet, hogy a meteorológusok majd hosszabbítanak. Egyelőre ma délelőtt 10 órától, holnap délelőtt 10 óráig figyelmeztet meg, hogy csak óvatosan a meleggel, vigyázzunk egymásra, és hát főleg önmagunkra. Újra úton Majkával és a New Level Empire-rel.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni! Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj!
6: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
5: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe!
5: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit!
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.

0: Sztár Rádió. Érted?
1: Oh, yes.

Karamell, és maradjon így! 10 óra után járunk 25 perccel, igazi nyári napnak nézünk elébe, sőt, igazi nyári hétvégének nézünk elébe, amelyet jó lenne valahol vízpartján eltölteni, legyen az egy patak, egy folyó, egy tó, egy víztározó, vagy akár egy tenger, vagy óceán partja. Kinek amennyire futja? De túléljük, ez a lényeg, és ha már egy korábbi Robbie Williams dalnál felmerült, hogy bizony-bizony, ez nem egy 100%-osan eredeti dal, hanem visszanyúlt még a 70-es évek slágerére, az I Will Survive-hoz, hát az jön most Gloria Gaynor-től.

Ring, ring, 10 óra 36 perc van. Jön egy dal, amiről mindenki azt hitte, hogy de klassz, és mennyire eredeti. Pedig feldolgozás. Jöjjön a feldolgozás, fekete vonat a város másik oldalán.

Fekete vonalt a város másik oldalán a dal, amely botrányt okozott, ugyanis a dal megjelenésekor a lemezborítón nem tüntették fel, hogy a dal Grover Washington Jr. featuring Bill Withers féle Just the Two of Us alapján készült, és a magyarországi zenei sajtó hívta fel erre a figyelmet, és a kiadó csak ezután kezdte el intézni a jogosítást. Egy másik forrás azért egyértelműbben fogalmaz, eredetileg elfelejtették feltüntetni a lemez borítóján, hogy ez nem a Fekete vonat szerzeménye, tehát az eredeti lemezen nem volt. Később természetesen a jogi szerzői helyzetet rendezni kellett, és hát megtörtént a korrigálás, de azért volt egy kis botrány, hogy gyerekek, lenyúltok egy dalt, nem tüntetitek fel, akié a jog, mert hogy bármilyen jóra is sikerült, és bármilyen tényleg jó feldolgozásnak sikerült a Fekete vonatnak a dala, attól még nem ők lettek a dalszerzők. Itt az eredeti.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Girosz, 10 éve együtt.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Green Green Grass. És elérkeztünk a búcsúhoz. 8 perc választ el 11 órától. Mondanám, hogy erre a hétre, de nem, ez csak erre a napra ennyit Vekkerből, holnap még találkozunk. Addig is Szász Csaba. Köszöni a figyelmet, jó nyaralást, jó hűsülést, szükség lesz rá. Holnapig a legjobbakat, George Michael, One More Try című dalával búcsúzom. Ciao.

0: A kormány dönt az ösztöndíjakról, tüntettek Dominik Fritz mellett, csoportkörbe jutott a Sepsio SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, emiatt az ország 770 millió euró uniós forrástól eshet el. A tárgyalások továbbra is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közszféra bérkeretének jelentős emelése áll. Drágos Püszláru, európai beruházásokért felelős ügyvivő miniszter és Alexandru Nazari ügyvivő pénzügyminiszter szerdán hosszan egyeztetett az Európai Bizottság képviselőivel. A megbeszélések után Nikus Ordán államfő mára egyeztetésre hívta a volt koalíció vezetőit, Ilie Bolozsánt, Szorin Grindeanut, Dominik Fritzet és Kelemen Hunort. A találkozón várhatóan a brüsszeli tárgyalások eredményeiről és a törvénytervezet további sorsáról egyeztetnek. A közvita lezárása után dönt a kormány az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A 2027-es képességfelmérőt és érettségit már az új szabályok szerint szervezhetik meg, a minisztérium ugyanis a 2023-ban elfogadott oktatási törvény rendelkezéseit ülteti gyakorlatba. A szociális ösztöndíjak esetében a minisztérium azt javasolja, hogy a támogatást csak a tanítási hónapokra folyósítsák. A végleges döntést a közvita lezárását követően hozza meg a kormány. Bizalmi szavazással erősítette meg pártelnöki tisztségében Dominik Fritzet a Mentsétek meg Romániát Szövetség politikai bizottsága. Fritz ugyanakkor elveszítheti temesvári polgármesteri mandátumát, ha az új fedhetetlenségi törvény a parlament által elfogadott módosításokkal lép hatályba. Tegnap este Temesváron több százan tüntettek az Opera téren a törvénymódosítás ellen, és támogatásukról biztosították a polgármestert. Folytatódott a labdarúgó román kupa rájátszása, bejutott a csoportkörbe a Sepsio SK. A Sepsiszentgyörgyi csapat tegnap a Csészemi Szlatina vendégeként 2-0-ra győzött, a temesvári Poli 2-1-re legyőzte a Marosvásárhelyi AC-t, amely így kiesett. A kupasorozatból olyan élvonalbeli együttesek estek ki, mint a Galacio Célul vagy a Konstancai Fárul. Ma még két meccs van, 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára, 17:30-tól a Schellenbergi SK az FC Botosánt fogadja. Teltház várható a jégkorong szuperkupa meccsre, amelyet a brassói jégcsarnokban rendeznek. A brassói korona a gyergyói hokiklubbal csap össze szombaton este 17:30-tól, a belépők nagy részét tegnap és tegnap előtt felvásárolták, így a szuperkupa döntőre minden bizonnyal minden ülőhely foglalt lesz. A brassói korona bejelentette, hogy a bérletek nem érvényesek erre a találkozóra. Újra nyári napsütéses meleg idő várható egész nap, a felmelegedés fokozatos, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 30-31 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbánom és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbánom, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
8: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
7: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
8: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
7: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
9: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
10: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
11: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
12: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
11: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
12: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor.
12: Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
10: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
14: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
15: Reklámot hallottak.
16: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

because my dreams are bursting at the seams.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosot 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

0: A kormány dönt az ösztöndíjakról, tüntettek Dominik Fritz mellett, csoportkörbe jutott a Sepsiú SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, emiatt az ország 770 millió euró uniós forrástól eshet el. A tárgyalások továbbra is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közszféra bérkeretének jelentős emelése áll. Drágos Püszláru, európai beruházásokért felelős ügyvivő miniszter, és Alexandru Nazari, ügyvivő pénzügyminiszter szerdán hosszan egyeztetett az Európai Bizottság képviselőivel. A megbeszélések után Nikus Ordán államfő mára egyeztetésre hívta a volt koalíció vezetőit, Ilie Bolozsánt, Szorin Grindeanut, Dominik Fritzet és Kelemen Hunort. A találkozón várhatóan a brüsszeli tárgyalások eredményeiről és a törvénytervezet további sorsáról egyeztetnek. A közvita lezárása után dönt a kormány az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A 2027-es képességfelmérőt és érettségit már az új szabályok szerint szervezhetik meg, a minisztérium ugyanis a 2023-ban elfogadott oktatási törvény rendelkezéseit ülteti gyakorlatba. A szociális ösztöndíjak esetében a minisztérium azt javasolja, hogy a támogatást csak a tanítási hónapokra folyósítsák. A végleges döntést a közvita lezárását követően hozza meg a kormány. Bizalmi szavazással erősítette meg pártelnöki tisztségében Dominik Fritzet a Mentsétek meg Romániát Szövetség politikai bizottsága. Fritz ugyanakkor elveszítheti temesvári polgármesteri mandátumát, ha az új fedhetetlenségi törvény a parlament által elfogadott módosításokkal lép hatályba. Tegnap este Temesváron több százan tüntettek az Opera téren a törvénymódosítás ellen, és támogatásukról biztosították a polgármestert. Folytatódott a labdarúgó román kupa rájátszása, bejutott a csoportkörbe a Sepsiú SK. A Sepsi Szentgyörgyi csapat tegnap a Csészemi Szlatina vendégeként 2-0-ra győzött, a temesvári Poli 2-1-re legyőzte a Marosvásárhelyi AC-t, amely így kiesett. A kupasorozatból olyan élvonalbeli együttesek estek ki, mint a Galacio Célul vagy a Konstancai Fárul. Ma még két meccs van, 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára, 17:30-tól a Schellenbergi SK az FC Botosánt fogadja. Teltház várható a jégkorong szuperkupa meccsre, amelyet a brassói jégcsarnokban rendeznek. A brassói korona a gyergyói hokiklubbal csap össze szombaton este 19:30-tól, a belépők nagy részét tegnap és tegnap előtt felvásárolták, így a szuperkupa döntőre minden bizonnyal minden ülőhely foglalt lesz. A brassói korona bejelentette, hogy a bérletek nem érvényesek erre a találkozóra. Újra nyári napsütéses meleg idő várható egész nap, a felmelegedés fokozatos, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 30-31 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos programsorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroupsimo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
7: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
6: Épp a héra új színeit nézegetem.
7: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
6: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
7: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
6: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosíts magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.
0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, sziasztok, a mikrofonnál Katona Zoltán, ez itt a Sztár délután, és ma és holnap én leszek a délutáni műszakos, hogy így fejezzem ki magam. Nagyon-nagyon szép időnk van, sőt, hogyha fogalmazhatok így, túl meleg is, hiszen ahogy az időjárás jelentésben is mondtuk itt többször, hát ma ilyen 30-31 fokok várhatók déli órákban is délután, úgyhogy egyébként irány a strand, hogyha nincsen jobb dolgunk. Hogyha pedig van jobb dolgunk, és mondjuk helyhez vagyunk kötve, akkor kapcsoljuk be a Sztár Rádiót, illetve maradjunk ezen a hullámhosszon a 100,8-on, és hallgassunk zenét. Az első dal, amivel kezdek, az egy Bon Jovi dal, de ígérem, hogy Bon Jovira ma még visszatérek.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Justin Timberlake-et hallhattuk itt az elmúlt percekben. Azon a napon, amikor ugye Szent István királyunk napját ünnepeljük, az államalapítás és az új kenyér ünnepe van ma, augusztus 20-án, és majd később arról is részletesen fogok szólni, hogy milyen ünnepség lesz ma Székelyudvarhelyen, nem a megszokott helyen, tehát nem a Patkóban, hanem a Jézus kápolnánál. Egyelőre annyit mondok, hogy 18 órakor kezdődik az ünnepség, és aki teheti, az menjen el, hiszen a szervezők egy rendkívüli, illetve rendhagyó ünnepséget ígérnek a mai délutánra, illetve estére, és hát azt már láthatjuk ugye a televíziókban és az interneten, hogy Magyarországon már megkezdődtek az ünnepségek, egész nap zajlanak, és hát nem csak Magyarországon, hanem egész Kárpát-medencében. És egy olyan éghajlaton, hogy így mondjam, vagy olyan időben, amihez fogható, azért még volt ezen a nyáron, de még lesz, ugyanis egyre jobban kibontakozóban a kánikula. Egy darabig velünk fog maradni az egész hétvégén.

Az elmúlt napokban volt részünk hűvösebb éjszakákban is, természetesen ez olyan hűvös éjszaka volt, hogy a gyáci könnyedséggel megoldottuk, még Csíkszeredában is, ahol ugye jóval alacsonyabb hőmérsékleti értékek szoktak lenni, mint Székelyudvarhelyen, de hát azért azt se feledjük el, hogy most, ami következik, egy újabb megpróbáltatás, főleg az idősek és a gyerekek számára, illetve a házi kedvencek számára, ugyanis megint nagyon-nagyon megemelkednek a hőmérsékleti értékek, jön megint a kánikula, jön megint a hőhullám, illetve hát már itt van a nyakunkon, úgyhogy azokat a szabályokat, amiket ilyenkor be kell tartani, vagy beszoktunk tartani, mindenképpen tartsuk be. Tehát ne tartózkodjunk sokat a napon, igyunk sok vizet, és nagyon figyeljünk oda a gyerekekre, az idősekre és a házi kedvencekre. Ne feledjük el őket, mindig figyeljünk rájuk, és ja igen, az étkezéssel kapcsolatban együnk egy csomó gyümölcsöt, csomó olyan gyümölcsöt, amiben víz van, nedvesség van, például jó nagy szelet dínyéket, vagy jó nagy szelet lédús almákat vagy barackokat. Kinek mi a kedvence? És hát a zenével is így vagyunk, hogy kinek mi, vagy kik a kedvencei.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A kormány dönt az ösztöndíjakról, tüntettek Dominik Fritz mellett, csoportkörbe jutott a Sepsiú SK. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közszféra új bérezési törvényének tervezetét, emiatt az ország 770 millió euró uniós forrástól eshet el. A tárgyalások továbbra is zajlanak Brüsszelben, a vita középpontjában pedig a közszféra bérkeretének jelentős emelése áll. Drágos Püszláru, európai beruházásokért felelős ügyvivő miniszter, és Alexandru Nazari, ügyvivő pénzügyminiszter szerdán hosszan egyeztetett az Európai Bizottság képviselőivel. A megbeszélések után Nikus Ordán államfő mára egyeztetésre hívta a volt koalíció vezetőit, Ilie Bolozsánt, Szorin Grindjánut, Dominik Fritzet és Kelemen Hunort. A találkozón várhatóan a brüsszeli tárgyalások eredményeiről és a törvénytervezet további sorsáról egyeztetnek. A közvita lezárása után dönt a kormány az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. A 2027-es képességfelmérőt és érettségit már az új szabályok szerint szervezhetik meg, a minisztérium ugyanis a 2023-ban elfogadott oktatási törvény rendelkezéseit ülteti gyakorlatba. A szociális ösztöndíjak esetében a minisztérium azt javasolja, hogy a támogatást csak a tanítási hónapokra folyósítsák. A végleges döntést a közvita lezárását követően hozza meg a kormány. Bizalmi szavazással erősítette meg pártelnöki tisztségében Dominik Fritzet a Mentsétek meg Romániát Szövetség politikai bizottsága. Fritz ugyanakkor elveszítheti temesvári polgármesteri mandátumát, ha az új fedhetetlenségi törvény a parlament által elfogadott módosításokkal lép hatályba. Tegnap este Temesváron több százan tüntettek az Opera téren a törvénymódosítás ellen, és támogatásukról biztosították a polgármestert. Folytatódott a labdarúgó román kupa rájátszása, bejutott a csoportkörbe a Sepsiú SK. A Sepsi Szentgyörgyi csapat tegnap a Csészeme Slatina vendégeként 2-0-ra győzött, a temesvári Poli 2-1-re legyőzte a Marosvásárhelyi AC-t, amely így kiesett. A kupasorozatból olyan élvonalbeli együttesek estek ki, mint a Galacia Célul vagy a Konstancai Fárul. Ma még két meccs van, 17 órától az FK Csíkszereda a bukaresti Steaua otthonában lép pályára, 17:30-tól a Schellenbergi SK az FC Botosánt fogadja. Teltház várható a Jégkorong Szuperkupa meccsre, amelyet a brassói jégcsarnokban rendeznek. A brassói Korona a gyergyói hokiklubbal csap össze szombaton este 17:30-tól, a belépők nagy részét tegnap és tegnap előtt felvásárolták, így a Szuperkupa döntőre minden bizonnyal minden ülőhely foglalt lesz. A brassói Korona bejelentette, hogy a bérletek nem érvényesek erre a találkozóra. Újra nyári, napsütéses, meleg idő várható egész nap, a felmelegedés fokozatos, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek akár 30-31 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
8: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
7: Épp a héra új színeit nézegetem.
8: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
7: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
8: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
7: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
10: Pizza?
11: Ham!
10: Burger?
11: Ham!
10: Napi menü?
11: Ham!
10: Girosz?
11: Ham!
10: Éhes vagy?
11: Ham! Kattalj rá a kajára!
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
12: Tár rádió.
13: Tombol a nyár továbbra is Székelyudvarhelyen és környékén, gyakorlatilag az egész Kárpát-medencében is. A nyár az ugye az nem csak a nyaralásoknak az ideje, hanem például az építkezéseké is. Ugye szokták mondani, hogy azok, akik építkezésen dolgoznak, azok nyáron inkább dolgoznak, és télen mennek nyaralni, télen mennek pihenni. Ezt azért is mondom, mert majd a híradóban is fogom mondani, hogy jövő héten jelenik meg az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv, amely egyébként, láss csodát, bizonyos munkáknál hát nagyon-nagyon egyszerűbb lesz. Mindenre nem kell építkezési engedély. Biztos, hogy önök között is, közöttetek is voltak olyanok, akik hát Hát azt nem mondom, hogy egy kutyaóra is engedélyt kellett kérni, de szinte gyakorlatilag az összes ilyen nyári konyhára, vagy filagóriára, vagy ilyen kisebb, főleg falon, kisebb, egészen pici dolgokra is építkezési engedélyt kellett kiváltani, és néha ez sajnos nem ment egyik napról a másikra. Nos, van egy jó hírem. Ezekre egyébként a törvény hatályba lépése után, tehát jövő héttől nem kell majd építkezési engedélyt kérni. Hát nyilván, hogy azt át kell tanulmányozni, a magát, a törvényt és a az erről megjelenő elemzéseket és cikkeket, hogy akkor mit szabad és mit nem, tehát tájékozatlanul semmibe ne vágjunk vele, egyébként nem csak az építkezésbe, hanem úgy egyáltalán semmibe, azért jó, hogyha az ember tájékozódik, mielőtt valaminek neki fog, ugye? És hát úgy néz ki, hogy ez a törvény, legalábbis eddig a cikkek, az eddigi elemzések azt mutatják, azt magyarázzák, azt próbálják magyarázni, hogy jóval könnyebb lesz ilyen kisebb épületeket engedély nélkül megcsinálni, illetve egy olyan egységes rendszert vezet be ez az új törvénykönyv, hogy hát ezt most így mondom, hogy nem lehet majd össze-vissza építkezni. Tehát ugye, hogyha belegondolunk, hogy az elmúlt 30-35 évben, hát ugye az elmúlt 10-15 évben azért kezdték ezeket a dolgokat leszabályozni, de azért sajnos Kelet-Európában, és itt nem csak Romániáról beszélek, általános volt az, hogy valakinek valami eszébe jutott, azt megcsinálta. Aztán szépen megcsinálta. Aztán utólag vállalta annak a következményeit. Nos, ez az építkezéseket illetően úgy néz ki, hogy jövő héttől nem így lesz, de vegyük azt is figyelembe, vegyük azt a jó hírt is, hát ez is jó hír, vegyük azt a jó hírt is figyelembe, hogy sokkal egyszerűbb és jobb lesz. Hát nyilván erre ugye közhelyesen azt szoktuk mondani, hogy a puding próbálja az evés, majd elválik a gyakorlatban. Sok minden így van egyébként, de nem csak Romániában.

A Hooligans együttest hallhattok itt az elmúlt percekben, és hát ugye a zenével kapcsolatban rövidesen majd részletesen is fogok szólni arról, hogy a Sziklusz Fesztivál az ma már megkezdődik Székelyudvarhelyen. Igaz, hogy ma még csak a nulladik napot tartják a szervezők, de lesznek érdekes programok ezen is, erről majd később fogok beszélni, illetve hát arról is, hogy ma tartják az augusztus 20-ai ünnepséget is, és ez nem a Patkóban lesz, hanem lent a Jézus kápolnánál. Egyébként közösségi médiában több helyen is láttam ezt a kérdést feltéve, hogy hát lesz-e ma ünnepé, és hogy hol lesz, és akkor hát vannak olyanok, akik ilyen szorgalmasan oda kommentelik, hogy igen, lesz, de lent lesz a Jézus kápolnánál. Ugye, amikor valamilyen változás van, és ez az életünkre is érvényes, hogy mondjak ilyen nagy szentenciákat, azt akkor úgy egyből úgy nem, hogy mondjam, úgy nem szoktuk úgy befogadni, vagy elfogadni, vagy amikor valami megváltozik, ahhoz úgy is, hogy ez folyamatában is továbbra is úgy lesz, azt azért az embernek meg kell szoknia. És hát ez egy ilyen dolog, hogy ugye már néhány héttel ezelőtt jelezték a szervezők, hogy nem a Patkóban lesz, nem a Márton Áron téren lesz az augusztus 20-ai ünnepség, hanem a Jézus kápolnánál, és oda majd autóbuszokkal is el lehet jutni. Ezekről is fogok majd beszélni később részletesen.

0: 13 óra 38 perc van, ma augusztus 20-án, és mint mondtam, ma 18 órakor kezdődik a Jézus kápolnánál a Szent István napi ünnepsége a városnak, ahová sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők, több fellépő is lesz, ugyanakkor pedig hárman fognak felszólalni, székelyudvarhelyi polgármestere Szakács Pál István, Hargita megye tanácsának elnöke Bíró Barna Botond, valamint Varga Ferenc, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja. És természetesen lesz ünnepi áldás és kenyérszentelés, erről a különböző felekezetek képviselői fognak gondoskodni, akik közös imádságban fognak áldást kérni az új kenyérre és a közösségünkre. Úgyhogy 18 órakor kezdődik a rendezvény, és ami nagyon fontos, hogy nem csak ezek, nem csak beszédek lesznek és az áldás, hanem például népdalénekesek is fel fognak lépni ezen a rendezvényen, többek között Sorbán Enikő, Ágoston Anna és Simó Zsejke, illetve hát saját versét fogja majd elszavalni Tamás Sándor Ede, szintén népdal énekesek Vaum Emese Villő és Vaum Réka Gyopár, illetve hát lesz egy fotókiállítás megnyitó is, ahol különböző fényképészeknek a kenyérrel kapcsolatos fotóit lehet majd megtekinteni. Felsorolom a fényképészeket: Kinda Botond, Balla Árpád Zoltán, Csergő Nándor Attila, Lőrinc Csaba, Lőrinc Lajos, Magyari Hunor, Hodgyai István, Németh Deák Endre Róbert, Mózes Róbert és Szabó Károly. Tehát ugye az ők fotóikat lehet megtekinteni majd ezen a kiállításon a Jézus kápolna mellett, egyébként a kápolna kerítésén kívül, de hát ezt majd fogják látni önök, amikor fogjátok látni, amikor majd odaérkeztek. És ami az odaérkezést illeti, ez is nagyon fontos, hogy busszal is meg lehet közelíteni, tehát busszal is el lehet jutni, városi busszal is el lehet jutni az ünnepségre. Mégpedig úgy, és erről az Urbana Transport adott is ki egy ilyen közleményt vagy jelzést, hogy ma 17 és 21 óra között a megszokott menetrend szerinti 4-es járattal el lehet jutni ugye természetesen az ünnepségre, a Jézus kápolnához. Ugyanakkor a 2-es járat ebben az időszakban, tehát 17 és 21 óra között lekanyarodik a Jézus kápolnához, mielőtt még felmenne a Cserehátra, és visszafele is segít a hazajutásban. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt egy fennkölt ünnepen, az augusztus 20-ai kenyérszentelő, illetve Szent István napi ünnepségén a városnak, de azt is mondom, hogy a nagy meleg miatt azért vigyenek palackozott vizet magukkal, és úgy öltözzenek, ahogy ennek megfelelő. Tehát 8 órakor kezdődik az ünnepség a Jézus kápolnánál.
1: Ladies! Király Viktor!
2: That's my name.
1: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
5: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
5: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
5: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Nem készül el határidőre a művelődési ház. Átdolgozzák a közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Változik a tömegfutás útvonala. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az uniós észrevételek miatt átdolgozzák az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetét, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az Európai Bizottság szakértői több pontosítást kértek, a pénzügyi és munkaügyi minisztérium már dolgozik a javaslatok felülvizsgálatán. Bolozsán hangsúlyozta, hogy Brüsszel nem utasította el a tervezetet, ugyanakkor kifogásokat fogalmazott meg, többek között a bérkeret növekedésének költségvetési hatásaival kapcsolatban. A témában ma újabb technikai egyeztetést tartottak, csütörtökön pedig folytatódnak a tárgyalások. Jövő héten hatályba lép Romániában az új területfejlesztési törvénykönyv, amely jelentős változásokat hoz az építkezési és a területrendezési szabályokban. Az új szabályozás az épített környezet biztonságának és ellenálló képességének növelését, valamint a fenntarthatósági szempontok várostervezésbe való beépítését helyezi előtérbe. A Fejlesztési Minisztérium által kidolgozott törvényt a kormány javaslatára fogadta el a parlament. Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint a reform alapjaiban változtatja meg a települések fejlődésének szemléletét. Csak jövő szeptemberben költözhetnek vissza a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban működő intézmények, mivel a felújítás nem készül el az augusztus 31-i határidőre. A munka lassan haladt, és a tűzvédelmi tervek hibái miatt is késik a beruházás. A szükséges tűzvédelmi rendszer mintegy 3 millió lejbe kerül, amelyhez Hargita megye tanácsa 1 millió lejjel hozzájárult, a többit a helyi költségvetésből csoportosítják át. A város azt reméli, hogy a kormány meghosszabbítja a beruházás határidejét, ellenkező esetben a munkát részlegesen sem tudják lezárni. Megváltozik a városi tömegfutás útvonala. A szervezők már bejelentették, hogy idén szeptember 26-án szombaton tartják az eseményt, amely aznap délelőtt kezdődik a második Rákóczi-Ferenc utcában. Az útvonal egy része a Bethlen Gábor utca felújítása miatt megváltozik. A Vásártér utcában a Kornis-Ferenc utcára térnek át a résztvevők, majd az egykori villanytelep mellett a Tompa László utcára érnek át, a bíróság épülete mellett a Kőkeresztérre, onnan pedig a régi útvonalon szaladnak vissza. A regisztráció szeptember elején indul. Svájci üzletember veheti át a kolozsvári CFR labdarúgóklubjának vezetését. A csapat tulajdonosa Johann Varga bejelentette, hogy Hendrik Klein lesz a klub új elnöke, és a következő időszakban további üzletemberek is bekapcsolódnak a klub támogatásába. Varga közölte, hogy már csak a mostani idény végéig finanszírozza a csapatot, ezt követően pedig átadná részvénycsomagját. Első lépésként a svájci vállalkozó segítségével a felhalmozott tartozásokat rendeznék, majd ezt követheti a tulajdonrész átadása. Napsütéses idő hőhullám lesz ma délután. Csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Simo Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtő.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
9: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
10: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Star Rádió. Star Rádió. Star
15: Rádió. A mai műsor folyamán említettem, hogy a Siculus Fesztivál ma kezdődik, és mint tudjuk, ez egy nagyon-nagyon régre visszanyúló fesztivál, hiszen az 1970-es évek elején volt ez már Székelyudvarhelyen, és 1991-ben volt még egy kiadása, aztán néhány évvel ezelőtt kezdték újra, pontosabban 10 évvel ezelőtt, és ma már a 14. kiadást érhetjük meg itt Székelyudvarhelyen, és ugye mindig olyan jó visszaemlékezni bizonyos zenei események, hogy mikor jelentek meg zenekarok, mikor jelentek meg albumok, és vannak kerekéfordulók is. Ilyen például ezelőtt két nappal, 1986-ban, 1986. augusztus 18-án pontosabban, tehát ha úgy veszük, akkor 40 éve jelent meg a Bon Jovinak az az albuma, amely tulajdonképpen világsztárrá tette ezt a zenekart. A Slippery When Wet ezzel az albummal kapcsolatban azt is érdemes megjegyezni, hogy egy magyar eredetű közreműködője is volt. Desmond Childnak hívják azt az illetőt, aki a produceri munkát vállalta, és amikor kijött az első dal erről a lemezről, hát az egy akkora világsláger lett, hogy azóta se felejtettük el, és hát a Richie Samborának, meg a John Bon Jovinak tulajdonképpen, meg a zenekaruknak ez hozta meg tulajdonképpen a világhírnevet. Szóljon tehát most itt ebben a Sztár délutánban Bon Jovitól a Living on a Prayer.

Az előbb 1986-ról beszéltem, ugye a Bon Jovi albumának 40 éves évfordulójáról. Hát ugye vannak ezek a zenei évfordulók, ugye idén egyébként sok ilyen érdekes és hát nagy hatású zenei évfordulót ünnepelhettünk, vagy hát emlékeztünk vissza, hogy egykor mik is történtek a zenében. Például a magyar rockzene történetében is voltak mérföldkövek. Most ugye augusztus 20-áról hirtelen ugye az István a király jut eszembe, de az 1983-ban íródott, legalábbis akkor volt az első nyilvános bemutatója. 1986-ban volt egyébként az a nagyon-nagyon híres Queen koncert, ami Budapesten volt, ugye július 27-én volt, és 40 éve ennek is, amikor egy fantasztikus koncert élményben lehetett része Budapestnek, már annak a 70 ezer embernek, aki bejutott akkor az akkori Népstadionba, akinek sikerült jegyet szereznie, hiszen nagyon-nagyon nem volt egyszerű akkoriban ezt megtenni, de 70 ezer embert kápráztatott el akkor a Queen, de óriási szerencsénkre ugye film is készült erről a fellépésről, és hát ezt a mai napig meg tudjuk tekinteni a legnépszerűbb videó megosztó csatornán, illetve hát gondolom, hogy vannak olyanok köztetek, akik ezt mondjuk még videókazettán, VHS kazettán vagy DVD-n őrzik, ezt a fantasztikus felvételt egyébként. És hát több más zenei évforduló is van idén. Például más nem mondjak, 30 éve lépett fel Cseh Tamás a Hargitán 1996-ban, az is egykor egy meghatározó zenei, illetve művészeti kulturális élménye volt annak a néhány száz embernek, aki a Madarasi Hargitán a szabad ég alatt hallgathatta Cseh Tamást. De most érjünk vissza egy kicsikét a Queenre és Freddie Mercuryre, mert hát két hét múlva lesz az, hogy Freddie Mercurynek a születési évfordulója, és hát akkor ennek apropóján meg az 1986-os koncert apropóján, meg annak apropóján, hogy David Bowie egyébként meg 10 éve hunyt el, szóljon most az Under Pressure, ugye David Bowie és a Queen 1981-ből. Hogyha úgy veszük, akkor ez is egy kerek évforduló.

0: Érted?
1: Oh yeah!
0: Érted!
2: Ez volt az Under Pressure, a Queen-től, ugye David Bowie és Freddie Mercury duettje, illetve hát John Deacon ikonikus basszus futama, ami ugye végig a dal hátterét képezi. Ez egy ikonikus dal 1981-ből, és ha már a zenei évfordulóknál tartunk, akkor hadd mondjak el még egyet. Ez mondjuk egy szomorú B-forduló, nem mintha az előbb is nem lett volna szomorú, hiszen sajnos már sem Freddie Mercury, sem pedig David Bowie nincsenek közöttünk, de 5 éve nincsen közöttünk Charlie Watts sem, ő a Rolling Stonesnak a dobosa volt, egy igazi úriember, aki hát ugye mindig adta a ritmust a Stones alá, és ezelőtt 5 évvel, 80 éves korában, 2021. augusztus 24-én halt meg. Hát ugye Charlie Watts is meghatározta a Rolling Stonesnak a zenéjét, nyilván, hogy Mick Jagger meg Keith Richards voltak a fő-fő elemek, mindig is ebben a zenekarban, a zenekar 60 évi de 1965-ben, amikor megjelent az I Can Get No Satisfaction, amit ugye a legenda szerint Keith Richards álmában írt, illetve hát álmában jött be neki az a gitárriff, akkor az alá is ezt a kőkemény alapot a Charlie Watts adta és nyomta. Jöjjön hát ez a dal.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok három nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.

0: Nem készül el határidőre a művelődési ház. Átdolgozzák a közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Változik a tömegfutás útvonala. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az uniós észrevételek miatt átdolgozzák az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetét, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az Európai Bizottság szakértői több pontosítást kértek, a pénzügyi és munkaügyi minisztérium már dolgozik a javaslatok felülvizsgálatán. Bolozsán hangsúlyozta, hogy Brüsszel nem utasította el a tervezetet, ugyanakkor kifogásokat fogalmazott meg, többek között a bérkeret növekedésének költségvetési hatásaival kapcsolatban. A témában ma újabb technikai egyeztetést tartottak, csütörtökön pedig folytatódnak a tárgyalások. Jövő héten hatályba lép Romániában az új területfejlesztési törvénykönyv, amely jelentős változásokat hoz az építkezési és a területrendezési szabályokban. Az új szabályozás az épített környezet biztonságának és ellenálló képességének növelését, valamint a fenntarthatósági szempontok várostervezésbe való beépítését helyezi előtérbe. A fejlesztési minisztérium által kidolgozott törvényt a kormány javaslatára fogadta el a parlament. Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint a reform alapjaiban változott. Osztatja meg a települések fejlődésének szemléletét. Csak jövő szeptemberben költözhetnek vissza a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban működő intézmények, mivel a felújítás nem készül el az augusztus 31-i határidőre. A munka lassan haladt, és a tűzvédelmi tervek hibái miatt is késik a beruházás. A szükséges tűzvédelmi rendszer mintegy 3 millió lejbe kerül, amelyhez Hargita megye tanácsa 1 millió lejjel hozzájárult, a többit a helyi költségvetésből csoportosítják át. A város azt reméli, hogy a kormány meghosszabbítja a beruházás határidejét, ellenkező esetben a munkát részlegesen sem tudják lezárni. Megváltozik a városi tömegfutás útvonala. A szervezők már bejelentették, hogy idén szeptember 26-án szombaton tartják az eseményt, amely aznap délelőtt kezdődik a második Rákóczi-Ferenc utcában. Az útvonal egy része a Bethlen Gábor utca felújítása miatt megváltozik. A Vásártér utcában a Kornis-Ferenc utcára térnek át a résztvevők, majd az egykori villanytelep mellett a Tompa László utcára érnek át, a bíróság épülete mellett a Kőkeresztérre, onnan pedig a régi útvonalon szaladnak vissza. A regisztráció szeptember elején indul. Svájci üzletember veheti át a kolozsvári CFR labdarúgó klubjának vezetését. A csapat tulajdonosa Joan Varga bejelentette, hogy Hendrik Klein lesz a klub új elnöke, és a következő időszakban további üzletemberek is bekapcsolódnak a klub támogatásába. Varga közölte, hogy már csak a mostani idény végéig finanszírozza a csapatot, ezt követően pedig átadná részvénycsomagját. Első lépésként a svájci vállalkozó segítségével a felhalmozott tartozásokat rendeznék, majd ezt követheti a tulajdonrész átadása. Napsütéses idő, hőhullám lesz ma délután. Csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkóstoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
3: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvassasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a 400 g-os Sunday Digestive Kekszre 5 lej 49 baniért a Lidl Plusszal, a 0,75 literes Tuborg világos sörre 4 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a hazai mosott fehér burgonyára 3 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtől.
5: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
6: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdöntés.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, pákánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Pizza.
4: Ham.
3: Burger.
4: Ham.
3: Napi menü.
4: Ham.
3: Gyrosz.
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: 15 óra múlt, 13 perccel, ez itt a Sztár délután Katona Zoltánnal, és említettem már korábban ebben a Sztár délutánban, hogy ma kezdődik a 14. Sziculusz Fesztivál Székelyudvarhelyen, mégpedig a Sétatéren, a Városi Parkban. Ma a nulladik nap van, de az nem azt jelenti, hogy nincsenek jó programok, illetve műsorok, más nem mondjak, van zenei kocsmakvíz az Újjegy sátorban, úgyhogy ilyen kérdezferelek vetélkedő, és természetesen a hangszerek is megszólalnak, mert lesz Jam Session a Borudvarban, úgyhogy minden feltétel adott ahhoz, hogy már ma jól érezzék magukat azok, akik lemennek a parkba, a képzőművészeti kiállítás van, gyerekfoglalkozások vannak, és hát úgymond holnaptól indul a nagy üzem, hogy így mondjam, mert hát ezzel a mai nappal együtt egészen vasárnap estig, tehát 4 napon át fog tartani a Sziculusz Fesztivál, és ugye ez egy olyan fesztivál, ahol erdélyi magyar zenekarok vetélkednek saját szerzeményű magyar dalokkal. Úgyhogy 11 zenekar lesz összesen, holnap és holnap után lesznek a meghallgatások, és természetesen zsűri lesz, és lesznek díjak, meg minden. Ezekről fogok még beszélni, és lesznek olyan fellépők is, akik természetesen már rég túl vannak azon, hogy ők nekik vetélkedniük kellene valakivel is, és mind a 3 napon, tehát pénteken, szombaton, és vasárnap van egy-egy úgynevezett headliner, tehát egy ilyen nagy meghívottja, fő meghívottja a napnak. Hát az első nap, illetve hát nem az nulladik nap, hanem az első nap, a pénteki nap fő meghívottja, és szerintem egy nagyon-nagyon nagy bulit csináló zenekara, a Bohemian Betyász lesz. Annál is inkább, mert nagyon-nagyon ismerem ezt a zenekart, hiszen jó magam is konferáltam őket egy korábbi udvarhely napokon, szeretem is a zenéjüket, illetve hát elmondok róluk egy olyan kuriózumot, hogy még amikor nagyon-nagyon fiatalok voltak, valamikor úgy 2011-ben, ha jól emlékszem, akkor már jártak Székelyudvarhelyen, de még emlékszem, hogy középiskolások voltak, vagy éppen nőttek ki, akkor kezdődött a zenekarnak a története Miskolcon, már akkor Bohemian Betyásznak hívták őket, és hát a Kossuth utcában az akkor még működő Thunder Rock klubban léptek fel. És aztán, ahogy lenni szokott, ugye kis zenekarokból nagyok lesznek, és bizony a Bohemian Betyászból is egy igazi nagy koncertzenekar lett. Szóljon most egy hangolónak, ugye? Hangolónak, holnap esti hangolónak szóljon most egy Bohemian Betyász szerzemény, az összefúj a szél.

0: 98.
1: A Sziklusz Fesztiválról beszéltem az előző percekben, és folytatom azt, hogy említettem, hogy a Bohemian Betyárs lesz a pénteki nap fő meghívottja, akik ugye este fognak játszani majd a nyilván a vetélkedő után, ők fogják nagyon-nagyon felfokozni a hangulatot, és szombaton gyakorlatilag egész nap üzemel a Sziklusz Fesztivál a parkban, hiszen ugye további zenekarok fognak bemutatkozni a zsűri erőt, és eljátszák a dalaikat, és estére a szervezők egy olyan fellépőt hívtak meg, aki először lép fel Székelyudvarhelyen, ugye ellentétben a Bohemian Betyárszal, akikről említettem, hogy már nem is egyszer voltak udvarhelyen. De az is nagyon-nagyon érdekes a szombatesti fellépőben, hogy Sepsiszentgyörgyön született, itt is élt 4 éves koráig, aztán szüleivel Budapestre költözött, és hát néhány éve teljesedett ki a karrierje, pontosabban, hát nem is néhány éve, hanem úgy egy-két éve. Csinszkáról van szó, eddig kitalálhattátok, aki egyre népszerűbb, hiszen nagyon-nagyon érdekes és furcsa produkciókat nyújt, zenét csinál, nagyon-nagyon érdekesen is néz ki. Mindenképpen ez egy olyan fellépés lesz, amit nagyon ajánlok mindenkinek, aki érdeklődik a legújabb fellépők iránt, akik most napjainkban, hát mondjuk úgy, hogy kortárs popzenészek, magyarországinak számít nyilván, hiszen már nagyon-nagyon régóta Magyarországon él, mint mondtam, 10 éve Budapesten él Csinszka, de szombaton itt lesz Székelyudvarhelyen a Sziklusz Fesztiválon, és most hallgassuk meg tőle az Erdély című dalt. Nagyon érdekesen ejti, hogy Erdély, mely Airdajnak van leírva, de végig is Erdélynek ejtjük, ugye?

Csütörtök van még, de én már sokat beszéltem a Szökulusz Fesztiválról, és hát ne felejtsek ki semmiképpen egy olyan zenekart, amit megmondom őszintén nagyon-nagyon-nagyon szeretek, már évek óta is láttam is őket többször, Székelyudvarhelyen is láttam, hiszen néhány évvel ezelőtt még a Gében is felléptek, nem tudok, hogy a vasárnapi előadóról van szó, a vasárnap esti előadóról van szó, mégpedig az Elefánt zenekarról, amelyik hát egy alternatív magyar rockzenekar, és azért ne feledjük el, hogy ezeknek a zenekaroknak egyre nagyobb a jelentőségük a magyar pop és rockzene történetében, de hát nem mondjak én annyit most, inkább hallgassunk Elefántot. A dal címe Kösz!

0: érted?
1: Oh, yeah.
0: Érted?
2: I like music.
0: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai paradicsom kilója 4 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka kilója 2 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
0: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
0: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
0: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk színt az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élőzene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.

0: Nem készül el határidőre a művelődési ház. Átdolgozzák a közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Változik a tömegfutás útvonala. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az uniós észrevételek miatt átdolgozzák az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetét, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az Európai Bizottság szakértői több pontosítást kértek, a pénzügyi és munkaügyi minisztérium már dolgozik a javaslatok felülvizsgálatán. Bolozsán hangsúlyozta, hogy Brüsszel nem utasította el a tervezetet, ugyanakkor kifogásokat fogalmazott meg, többek között a bérkeret növekedésének költségvetési hatásaival kapcsolatban. A témában ma újabb technikai egyeztetést tartottak, csütörtökön pedig folytatódnak a tárgyalások. Jövő héten hatályba lép Romániában az új területfejlesztési törvénykönyv, amely jelentős változásokat hoz az építkezési és a területrendezési szabályokban. Az új szabályozás az épített környezet biztonságának és ellenálló képességének növelését, valamint a fenntarthatósági szempontok várostervezésbe való beépítését helyezi előtérbe. A Fejlesztési Minisztérium által kidolgozott törvényt a kormány javaslatára fogadta el a parlament. Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint a reform alapjaiban változott. Osztatja meg a települések fejlődésének szemléletét. Csak jövő szeptemberben költözhetnek vissza a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban működő intézmények, mivel a felújítás nem készül el az augusztus 31-i határidőre. A munka lassan haladt, és a tűzvédelmi tervek hibái miatt is késik a beruházás. A szükséges tűzvédelmi rendszer mintegy 3 millió lejbe kerül, amelyhez Hargita megye tanácsa 1 millió lejjel hozzájárult, a többit a helyi költségvetésből csoportosítják át. A város azt reméli, hogy a kormány meghosszabbítja a beruházás határidejét, ellenkező esetben a munkát részlegesen sem tudják lezárni. Megváltozik a városi tömegfutás útvonala. A szervezők már bejelentették, hogy idén szeptember 26-án szombaton tartják az eseményt, amely aznap délelőtt kezdődik a 2. Rákóczi-Ferenc utcában. Az útvonal egy része a Bethlen Gábor utca felújítása miatt megváltozik. A Vásártér utcában a Kornis-Ferenc utcára térnek át a résztvevők, majd az egykori villanytelep mellett a Tompa László utcára érnek át, a bíróság épülete mellett a Kőkeresztérre, onnan pedig a régi útvonalon szaladnak vissza. A regisztráció szeptember elején indul. Svájci üzletember veheti át a kolozsvári CFR labdarúgó klubjának vezetését. A csapat tulajdonosa Johan Varga bejelentette, hogy Hendrik Klein lesz a klub új elnöke, és a következő időszakban további üzletemberek is bekapcsolódnak a klub támogatásába. Varga közölte, hogy már csak a mostani idény végéig finanszírozza a csapatot, ezt követően pedig átadná részvénycsomagját. Első lépésként a svájci vállalkozó segítségével a felhalmozott tartozásokat rendeznék, majd ezt követheti a tulajdonrész átadása. Napsütéses idő, hőhullám lesz ma délután. Csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Használd ki a Lidl-ben a nyár kínálta változatosságot. Igazán megéri. A Lidl-ben a bőrös cson nélküli csirke comb 100 gramonként 2 lej 49 bani, a 350 g-os Pico Colténiai kolbász 10 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a 150 g-os Milbona szeletelt cheddar sajt 7 lej 99 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. Igazán megéri.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, sintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5 lej 99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lej értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star
8: Rádió. 4:05 van, ez itt a Sztár délután Katona Zoltánnal, és egy egészen friss és egészen jó hír. az, hogy kitüntetéseket kaptak, díjakat kaptak székelyföldi emberek is Budapesten. Székelyföldi díjazottjaink vannak augusztus 20-a alkalmából. Tehát ma volt ez a díjátadó Budapesten, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyarországi miniszter állami és miniszteri díjakat adott át. És hát felsorolom most a székelyföldi díjazottakat, és megjegyzem, hogy egy nagyon közeli is van, tehát úgymond hozzánk nagyon közel álló hölgy is van köztük. Többek között ugye ilyen népművészet mestere díjat kapott Gücu Klara, magyarfalusi, moldvai hagyományőrző néptáncos és énekes, és ugyanakkor Vizoli Demeter, Gyergyó alfalusi hagyományőrző néptáncos és énekes. Ferenc Éva, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási felelőse, pedig a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat vehette át. Ugyanakkor pedig Martin György díjban részesült Szalai Zoltán zenetanára, Brassói Egyetem zenetanszékének egyetemi adjunktusa, és aki a legközelebb áll hozzánk, Hadna Gyolán óvoda pedagógus, a Farkaslaki Tamás Járon Művelődési Egyesület elnöke, ugye rengeteg rendezvény szervezője, közművelődés, igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánfi Miklós díjat kapott. Úgyhogy egy nagy-nagy gratuláció részünkről Hadna Gyolánnak, és természetesen a Farkaslaki Művelődési Egyesület minden tagjának, hiszen nem élet érdemelte ki Hadna Gyolán ezt az elismerést, ezt a díjat, a Bánfi Miklós díjat, hiszen azt tudjuk, hogy évek hosszú sora óta ugye fáradhatatlanul dolgozik a Tamás Járon örökségért, egyáltalán Farkaslaka és a környék művelődési életéért. Hadna Gyolán, még egyszer gratulálunk ezért a díjért.

5:30 lesz, pontosan 2 perc múlva, és még egyszer felhívom a figyelmeteket itt a Sztár délutánban, hogy ma 6 órakor a Jézus kápolnánál kezdődik a Szent István napi ünnepség, ami egyébként ugye azért is lesz most rendhagyó, mert nem a Patkóban tartják a szervezők, a polgármesteri hivatal és a művelődési ház, művelődési központ, hanem a Jézus kápolnánál. Természetesen lesz kenyérszentelés, megáldják a történelmi egyházak képviselői az új kenyeret, illetve népdalénekesek lépnek fel ma délután 6 órakor, és busszal is le lehet menni a Jézus kápolnához. A Sztár délután utolsó órájában vagyunk ma, hamarosan elköszönök.

A Sztár délután ezennel véget ér, én már mint hogy mára, mert holnap is lesz, és minden hétköznap van itt a Sztár Rádióban. Most jött el annak az ideje, hogy megköszönjem a figyelmeteket, az egésznapos figyelmeteket, és elmondjam, hogy holnap reggel Csaba fog ébreszteni benneteket, jó magam pedig holnap délután ismét a Sztár délutánban leszek veletek. Információk, zenék és minden, ami ide kapcsolódik Székelyudvarhelyhez. Ne feledjük azt, hogy most ma délután 6 órától van az augusztus 20-ai ünnepség lent a Jézuskápolnál. Ma pedig megkezdődik a Sziculusz Fesztivál is, ami egészen vasárnap estig tart, de hát természetesen más események is vannak a környéken, illetve Székelyudvarhelyen, úgyhogy mindenről, mindezekről majd holnap bővebben is beszélünk én, illetve Csaba. Reggel Csaba, délután pedig jó magam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet még egyszer, viszont hallásra, és egy négyes street dallal búcsúzom. Viszont hallásra, Katona Zoltánt hallottátok.

0: like music. Sztár reklám.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszpakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nem készül el határidőre a művelődési ház. Átdolgozzák a közalkalmazotti bértörvény tervezetét. Változik a tömegfutás útvonala. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az uniós észrevételek miatt átdolgozzák az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetét, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az Európai Bizottság szakértői több pontosítást kértek, a pénzügyi és munkaügyi minisztérium már dolgozik a javaslatok felülvizsgálatán. Bolozsán hangsúlyozta, hogy Brüsszel nem utasította el a tervezetet, ugyanakkor kifogásokat fogalmazott meg, többek között a bérkeret növekedésének költségvetési hatásaival kapcsolatban. A témában ma újabb technikai egyeztetést tartottak, csütörtökön pedig folytatódnak a tárgyalások. Jövő héten hatályba lép Romániában az új területfejlesztési törvénykönyv, amely jelentős változásokat hoz az építkezési és a területrendezési szabályokban. Az új szabályozás az épített környezet biztonságának és ellenálló képességének növelését, valamint a fenntarthatósági szempontok várostervezésbe való beépítését helyezi előtérbe. A Fejlesztési Minisztérium által kidolgozott törvényt a kormány javaslatára fogadta el a parlament. Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint a reform alapjaiban változott. Osztatja meg a települések fejlődésének szemléletét. Csak jövő szeptemberben költözhetnek vissza a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban működő intézmények, mivel a felújítás nem készül el az augusztus 31-i határidőre. A munka lassan haladt, és a tűzvédelmi tervek hibái miatt is késik a beruházás. A szükséges tűzvédelmi rendszer mintegy 3 millió lejbe kerül, amelyhez Hargita megye tanácsa 1 millió lejjel hozzájárult, a többit a helyi költségvetésből csoportosítják át. A város azt reméli, hogy a kormány meghosszabbítja a beruházás határidejét, ellenkező esetben a munkát részlegesen sem tudják lezárni. Megváltozik a városi tömegfutás útvonala. A szervezők már bejelentették, hogy idén szeptember 26-án szombaton tartják az eseményt, amely aznap délelőtt kezdődik a második Rákóczi-Ferenc utcában. Az útvonal egy része a Bethlen Gábor utca felújítása miatt megváltozik. A Vásártér utcában a Kornis-Ferenc utcára térnek át a résztvevők, majd az egykori villanytelep mellett a Tompa László utcára érnek át, a bíróság épülete mellett a Kőkeresztérre, onnan pedig a régi útvonalon szaladnak vissza. A regisztráció szeptember elején indul. Svájci üzletember veheti át a kolozsvári CFR labdarúgó klubjának vezetését. A csapat tulajdonosa Joan Varga bejelentette, hogy Henrik Klein lesz a klub új elnöke, és a következő időszakban további üzletemberek is bekapcsolódnak a klub támogatásába. Varga közölte, hogy már csak a mostani idény végéig finanszírozza a csapatot, ezt követően pedig átadná a részvénycsomagját. Első lépésként a svájci vállalkozó segítségével a felhalmozott tartozásokat rendeznék, majd ezt követheti a tulajdonrész átadása. Napsütéses idő, hőhullám lesz ma délután. Csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 30 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: Egyetlen. I like music. Sztár reklám.
1: Augusztus 21-én és 22-én ismét megtelik élettel az Agyagfalvi Emlékház. Jön a 48-as nyári esték kétnapos program sorozata, ahol a megújult emlékházat is felfedezhetitek. Pénteken délután 5 órától pohárköszöntő, szavalás, rövidfilm és élő zene vár mindenkit. Szombaton pedig a gyerekeké a főszerep, majd jön a borkostoló, az este pedig élő zenével és DJ-vel folytatódik. Két nap történelem, kultúra, zene és közösség az Agyagfalvi Emlékháznál. Találkozzunk augusztus 21-én és 22-én a 48-as nyári estéken. A részletekért kövessétek a rendezvény Facebook és Instagram oldalát.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenesnapok, három nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: I like music. Sztár reklám.
3: Autóra van szükséged? Rövid időre? Hosszabb távra? Munkához? Kiránduláshoz? Az Autogroup Sima autókölcsönzőnél minden igényre találsz megoldást. Személyautók, automata, hibrid és elektromos változatban, prémium 4x4-esek, teherautók, utánfutók, valamint 9 személyes kisbuszok is várnak. Kiváló állapotú járművek, rugalmas feltételek, rövid vagy akár hosszabb távra is, bármilyen alkalomra. Megtalálsz a Betlenfalvi út 298-as szám alatt, vagy az autogroupsimo.ro weboldalon. Autogroup Sima Dacia Renault képviselet, autókölcsönzés már napi 95 lejtőn.
4: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazurt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
9: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Music.
1: Star reklám. Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
2: Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
1: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
5: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
4: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
5: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
4: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
5: Fitfil nyár.
4: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz 10 éve együtt.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazurt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
5: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
13: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
14: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
0: Reklámot hallottak.
1: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: hogy én tudom.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj.
6: Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden teljes áru termékre.
5: Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes augusztus 19-e és 22-e között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
8: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
7: Épp a héra új színeit nézegetem.
8: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
7: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
8: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
7: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
9: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparket, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
11: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Tudom, hogy túl kicsi nekem a jelmez, amit az élet nekem tervez.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Van it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a Közösség Lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a Közösség Lángja.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió!
6: Sztár Rádió!
5: Sztár Rádió!
7: Put your hands in the air now!

sávon sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.